0: zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: A mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Mától fokozott közúti ellenőrzésekkel számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket, és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik egészen május 31-ig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket május 21-én csütörtökön a Szegedi Borfesztiválra, amely idén 11 napig tart. Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét az idén 30. alkalommal rendezik meg. Minden nap szól majd a jazz és a blues, de lesznek a pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Természetesen idén is rendeznek borversenyt. A jubileumi év fontos változása, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul. Május 22-e és 24-e között színpadra lép többek között a Blaha Louisiana, Ruzsa Magdi és a Bagosi Brothers Company is. A koncerteket pedig látványos tűzijáték és éjszakai bulik követik. Tehéncsorda támadt rá egy házaspárra Ausztriában, a 67 éves nő belehalt a sérüléseibe, míg a 65 éves férfi súlyosan megsérült, közölte az osztrák rendőrség. Az osztrák ORF közszolgálati médium beszámolója szerint a házaspárt 30-40 tehén támadta meg. A rendőrség egyelőre nem tudja, mi váltotta ki az állatok agresszív viselkedését. A hatóságok és a gazdák korábban is többször figyelmeztettek arra, hogy a borja Aikat védő tehenek agresszívan reagálhatnak, különösen kutyák jelenlétében. Tavaly szeptemberben szintén Ausztriában halt meg egy 85 éves férfi, miután tehéncsorda támadt rá séta közben. Sport. Nyert a magyar férfi kézilabda válogatott, de a szerbek jutottak ki a kézilabda VB-re. A szerb csapat 31-30-ra kapott ki Magyarországtól a világbajnoki selejtező visszavágóján Veszprémben. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek a továbbjutáshoz. Az első mérkőzésen szerzett előnyüket a szerbek megőrizték, így összesítésben egy góllal vívták ki a részvételi jogot a németországi tornán, amelyet jövő januárban rendeznek. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 10 fok van. Hétfő reggel az ország nagy részén derült idő várható, csak a keleti és déli területeken fordulhat elő helyenként felhőzet. Napközben változóan felhős, ugyanakkor napos időszakokkal tarkított és melegebb időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 Celsius fok körül alakul.
4: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
5: Itt az SMR-ben.

0: Hallgasson be minket
1: az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: Kellemes ébredést!
3: 7 óra 7 perc van, ez itt már a napindító második órája. Szabadkán és környékén, ahogyan említettem, 10 fokot mutat a hőmérő. Az orvos meteorológia szerint nem érkezik front, de a még változékony helyenként szeles idő fejfájást, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat okozhat, és hát a szelesebb tájakon élő körében pedig tovább fokozódhatnak ezek a panaszok. Erősítsük az immunrendszerünket, nagyon fontos a folyamatos vitaminpótlás, ezt nem győzzük elégszer elmondani. Ami a pollenterhelést illeti, a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan ismét lecsökken ez a terhelés. A fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként elérheti a magas szintet, míg az eperfa féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. A kültéri allergén gombák spóraszáma jelentősen és jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat a következő napokban, és hát alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafélék, tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőri virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül már az utifű, a lórom és az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje is ugye a levegőben van, úgyhogy kitartást kívánunk az allergiásoknak. Ami pedig a folytatásban érkezik, az néhány téma. A pénteki ajánlóban elmondtuk a hallgatóknak, hogy természetesen hétfőn mindig foglalkozunk a hétvégi eseményekkel, és nem lesz ez másként a mai napon sem. Mert hogy ugye megérkezett a várva várt májusi csapadék Vajdaságba, ahogyan az előbbiekben is már ezt elmondtuk. Sok helyen 20-50 liter eső esett négyzetméterenként. A gazdák szerint ez most életmentő lehet a vetések számára, de a jó terméshez a nyár folyamán is szükség lesz további esőre. Aztán ellátogatunk az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vására is, ahol idén 40 ország több mint 1200 kiállítója mutatkozik be. Az esős idő ellenére is sok látogatót vonzott a régió egyik legnagyobb agrárrendezvénye, ami várja még a következő napokban is az érdeklődőket. De az óra legelején arról lesz szó, ami egy fontos közéleti és gazdasági témát is jelenthet. A szerb parlamentben a választási törvény módosításáról is vitáznak. Erről lesz szó. A tervezett változások célja a választási folyamat szakmai színvonalának javítása és a nemzetközi ajánlások beépítése a jogrendbe. A részletekről Ladóczky Gyula, a Köztársasági Választási Bizottság tagja beszél majd hamarosan, tehát itt a 107,1 MHz-en. Tartsanak velünk ebben az órában is, ne feledkezzenek el SMS számunkról 066 36 36 33, várjuk az útinfókat, megnézzük hamarosan azt, mi a helyzet az utakon és a határátkelő helyeken. Jó reggelt!

0: Velünk ráébred, miután felébred.
1: Napindító.
0: Informatív ébresztő a 107,1 MHz-en. Napindító.
1: A választási törvény módosításáról vitázott múlt héten a szerb parlament, az ülés pedig holnap 10 órától ismételten folytatódik majd. A módosítások célja a választási eljárás szakmai színvonalának emelése, a választási szervek felkészültségének erősítése, valamint az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatala ajánlásainak beépítése a szerbiai jogrendbe. A módosítási csomag 4 jogszabályt érint, a köztársaság elnök megválasztásáról szóló törvény kiegészítését, a képviselőválasztási jogszabály módosítását, az önkormányzati választásokról szóló törvény módosítását, valamint az alkotmánybírósággal kapcsolatos törvényt. Ezek részleteiről Ladóczky Gyulával, a Köztársasági Választási Bizottság tagjával beszélgetett a közügyekben Bíró Tamara.
2: Az egyik legfontosabb változásként a kötelező képzést emlegetik, amelyet bevezetnének a választási bizottságok és a szavazatszedő bizottságok tagjai számára. Ez miért lenne egy jelentős módosítás, változtatás?
3: Hát ez azért lenne egy jelentős módosítás, mert a szakmai színvonal emelkedne. Nagyon sok probléma adódott elsősorban terepen, ahol a szavazatszedő bizottságok tagjai nem voltak kellőképpen felkészülve. Azt el kell mondanom, hogy eddig is kötelező volt az elnököknek és az elnök helyetteseknek ezt a képzést meghallgatniuk. Most ezen túl kötelező lenne ez a módosítás szerint, amit szeretném hangsúlyozni, még nincs megszavazva, tehát nincs elfogadva. Ez csak egy tervezet, vagyis hát javaslat. De ez valószínűleg el lesz fogadva, mert van értelme és van logikája, és egy politikai konszenzus áll nagyjából a háttérben. Itt a szavazatszedő bizottságok állandó tagjai számára is kötelező lenne majd ezt a képzést elvégezniük, és a bővített tagságnak is, ami azért egyes pártoknak, elsősorban kisebb pártoknak és listaállítóknak problémát is okozhat, mert a javadalmazása ezeknek az embereknek nem igazán magas, és nagyon nehéz lesz embereket találni, akik hajlandóak lesznek ezt a tanfolyamot elvégezni, végighallgatni, és ugyanúgy a választás napján megjelenni a szavazó helyen és a munkát elvégezni. Nem csak a szavazatszedő bizottságoknak, hanem a szavazat a választási bizottságok számára is kötelező lesz. Egyelőre az elnöknek és a titkárnak, de utána az összes tagnak is kötelező lesz majd a tanfolyamot végighallgatniuk. Ez még nincsen definiálva, hogy milyen módon. Tehát ez lehet egy online képzés, lehet, hogy kapnak erről majd egy bizonylatot, hogy ezt a tanfolyamot elvégezték. Ezt pontosan majd a Köztársasági Választási Bizottság fogja ennek a közelebbi feltételeit előírni. Ami fontos, hogy a mostani tervezetben az van, hogy ez 2028. január 1-től lesz alkalmazandó, tehát ami ez a képzésekre vonatkozik. Tehát minden valószínűség szerint a következő választáson még nem lesz erre szükség. A tervezetben még az is áll, hogy a tanfolyam elvégzését követően ez a bizonylat, tehát ez a úgymond bizonyítvány 3 évig lesz érvényes, tehát az elkövetkező 3 évben utána lenne még valamilyen választás, akkor ugyanúgy...
2: Meg kell újítani ezt a... Vagy
3: 3 évig
2: járni.
3: Nem kell, hanem 3 év után kellene megújítani majd.
2: És valaki elveszítheti-e ezt a tanúsítvány bizonylatot, hogyha...
3: Hát akkor veszítheti el, ha esetleg választással kapcsolatos valami bűncselekményt követel, vagy a választó jogát veszíteni el, ez a két feltétel esetén elveszíteni a jogosultságát.
2: Fontos újdonság továbbá az is, hogy egy választópolgár a jövőben több választási listát is támogathatna az aláírásával. Ezt hogy kell majd elképzelni a gyakorlatba, és ez milyen előnyöket vagy hátrányokat rejt magában?
3: Hát ez egyrészt előnyöket, olyan előnyt rejt magában, hogy egyszerűbb lesz összegyűjteni az aláírásokat, elsősorban olyan listállítóknak, akik mögött nincsen komolyabb támogatottság. Hátránya is van, mégpedig az, hogy furcsa lenne az, mivel egy polgár egy listára szavazhat, de hogy aláírásával majd támogathat több listát is. Ez eleve elég furcsán hangzik, de egyébként ez nem idegen ez a megoldás európai országokban, máshol sem. Például ez Magyarországon is ugyanígy van, tehát ott is egyéni jelöltet is támogathat többet, egy választópolgár is több listát is támogathat. Most ezt a megoldást, ezt át fogja venni a szerb jogalkotás is, úgy látszik, és itt is ez a megoldás várható. Ugyanakkor azoknak a pártoknak, amelyek mögött egy szélesebb támogatottság áll, nagyobb tömeg támogatja őket, nagyobb számú választópolgár, ez a gyakorlatban semmilyen hátrányt nem fog jelenteni.
2: A módosítás csomag a választási listák elutasításának szabályait is enyhíteni. Mit jelent ez pontosan laikusok számára megfogalmazva? És hogyha ez megtörténik, akkor milyen módon és milyen mértékben enyhülnek ezek az elutasítások?
3: Hát az elutasítások általában ez volt a fő probléma, hogy nem volt kellő számú aláírás, illetve ha volt is kellő számú aláírás, a választási bizottság minden esetben az önkormányzati, helyi önkormányzati minisztériummal együtt vizsgálta azt, hogy az a választópolgár aláírta más lista számára. És nagyon sokszor volt olyan eset, hogy a listaállító abban a hamis tudatban volt, hogy elegendő számú aláírást összegyűjtött, mert ugyan összegyűjtötte, de utóbb az ellenőrzés folyamán kiderült, hogy a polgár már aláírt egy másik listát, és így ez a támogatói aláírás érvényét vesztette. Ezt a személyi szám átfuttatásával egy számítógépes programon keresztül tudták így végrehajtani. Most ez az ok, ez meg fog szűnni, és így vélhetően kevesebb lista kerül majd elutasításra.
2: A nemzeti kisebbségi listákra vonatkozó szabályok is pontosabbá válnának, legalábbis így fogalmaznak. Itt milyen változásokra számíthatunk?
3: Hát pont azt mondanám, hogy nem pontosabbá válnak, hanem enyhébbé válnak, és véleményem szerint egy kicsit előfordulhat majd a joggal való visszaélés is.
2: Milyen módon, hogyan?
3: Ugyanis a kisebbségi listák támogatói aláírás száma az 5000 a másik 10000-rel szemben, amit ugye könnyebb összeszedni bármely listaállítónak. Ezen kívül a mandátumok megszerzésénél is kedvezőbb a feltételük, a természetes küszöb vonatkozik rájuk, tehát nem vonatkozik rájuk a 3%-os szabály, és ezért sokak számára vonzónak tűnhet majd az, hogy most kisebbségi listaként jelenjenek meg a választáson. Ez a gyakorlatban, ez a törvény javaslat szerint azt jelenteni, hogy a jövőben nem csak kisebbségi pártok állíthatnának kisebbségi listát, ugyanis eddig az volt a szabályozás lényege, hogy kisebbségi pártok vagy kisebbségi pártok koalíciója állíthatott kisebbségi listát. Azonban most polgárok csoportja is megteheti ugyanezt. Polgárok csoportját 10 választópolgár, választójoggal rendelkező választópolgár alakíthat, úgymond. Ez egy megegyezést kötnek papíron, megállapodást, és ebben ki kell kötniük, hogy valamely nemzeti kisebbség jogait szeretnék képviselni. Pusztán ennyi kell hozzá. Volt arról szó, hogy a jelölteknek szerepelniük kell valamely nemzeti kisebbség külön választói névjegyzékében, azonban már ez sincs benne. Egyébként a köztársasági választási bizottságnak lehetősége van, tehát a törvény is így fogalmaz, hogy kikérheti az adott nemzeti tanács véleményét a listával kapcsolatban, de ez se kötelező jellegű, tehát kikérheti, és a vélemény sem kötelezi a választási bizottságot, hogy az adott listát nemzeti kisebbségiként elfogadja. Egyetlen szigorúbb szabály van ebben az esetben az enyhítések között is, tehát az, hogy az ilyen listán nem lehet olyan személy, aki a közvélemény előtt ismert, mint egy másik párt, nem kisebbségi párt politikusa, és csak azért szerepel mondjuk a kisebbségi választói listán, hogy esetleg mandátumhoz jussanak így könnyebb módon. Úgyhogy nagyjából ez a lényege, és még van egy szabály, ami fontos, hogy a választási lista elnevezésében politikai pártok esetén szerepelnie kell a nem kisebbségi politikai párt nevének, ha koalícióban vannak akkor mind a két párt vagy több párt nevének is, ha pedig polgárok csoportja alakítja ezt a listát vagy indítja ezt a listát, akkor szerepelnie kell annak a nemzeti közösségnek a nevének, amelyet képviselni szeretnének.
2: Beszélgetés végén engedje meg, hogy megkérdezzem, ön mire számít, ahogy említette a beszélgetés elején, ezek még csak módosítási javaslatok. Vajon meddig vitázhatnak erről, mikor dönthetnek róla?
3: Hát ezt egy széleskörű társadalmi vita előzte meg ezeket a javaslatokat. Több módosítási indítvány volt közben, tehát én több verzióját is láttam ezeknek a törvényjavaslatoknak. Hogy most még a parlament előtt meddig fognak vitázni, ezt nem tudnám megmondani.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
4: Visszatérnek a régi szép emlékek.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
2: Napindító.
3: Az előrejelzések szerint a következő napokban nem kell készülni csapadékra, viszont jelentős mennyiségű eső érkezett a vajdasági termőföldekre. Az elmúlt napokban a legtöbb helyen 20 és 50 liter közötti eső hullott négyzetméterenként. A májusi csapadék sok gazda szerint életmentő volt, hiszen a tavaszi vetések és az őszi kalászosok is kritikus fejlődési szakaszban vannak, különösen a búza van veszélyben. Bár az eső lélegzést hozott, a termelők szerint a jó terméshez a nyár folyamán is szükség lesz további csapadékra. Mecserik Anita riportja.
4: A kalászosok, különösen a búza és az árpa jelenleg szemtelítődés, illetve korai érés fázisban vannak, amikor különösen érzékenyek a vízhiányra. A szakemberek szerint a jelenlegi, vagyis a 25 fok alatti hőmérséklet most kedvez a növények fejlődésének. Ugyanakkor a korábbi szárazság már látható nyomot hagyott. Sok táblán sárgulás és a kalászok részleges visszafejlődése is megfigyelhető, ami már most terméskiesést vetít előre. 40 mm eső esett Csantavér környékén szombat éjjel. A csapadék szinte minden kultúrának kedvezett vajdaságban. Kecsenovics János, csantavéri termelő.
5: Óriási segítség volt ez a növénytermesztésbe. Ez most mindennek nagyon jól jött az elvetett kultúrnövényeknek, a lekaszált herékre, a másodvetésekre, a gabonákra nagyon jól jött. Most legalább a szemek, amik képződtek, azok meg tudnak telni. Hát reméljük, hogy hoz valami segítséget.
4: Szabadka környékén valamivel kevesebb, átlagosan 26-27 liter csapadék esett, mondta Richter Frányó. Az elmúlt napok alatt lehullott eső már most megtette hatását. A növények felélettek, fogalmazott a szabadkai termelő. Az északbácskai gazdák leginkább a búza állapota miatt aggódnak.
6: Az árpák azok elég jó kinevelettek, a problémák vannak a buzákkal. Itt a mi környékünkön a buzára szinte megkésett az eső. Levelit eldobálta, mikor épp permeteztük a kalász védelemre, és mikor lássuk a földről, permetezőből lássuk a földet, az már nem jó. Szóval a levelek, sok levelet már elhullasztott a gabona, ugye kiszáradt. Ha olyan fázisban volt, hogyha pár napig nem lett volna eső, akkor nem lett volna semmi termésünk. Úgyhogy az utolsó pillanatban érkezett az eső, úgyhogy károk vannak. A buzákban nem lesz az a termés, ami kellene. Szerinte fele lesz annyi, mint tavaly volt. Ez a mi részünkön. Most másfél lehet, hogy volt több csapaték, nem tudom, de itt nem lesz olyan termés.
4: A gazdák szerint ugyan sokat jelentett az elmúlt napok csapadéka, a földek továbbra is szárazak, így a talaj rövid idő alatt szinte teljesen elnyeli a lehullott esőt. Úgy vélik, a jelentősebb terméskiesés elkerüléséhez a következő hónapokban is rendszeres, legalább a mostanihoz hasonló mennyiségű 24-25 liter csapadékra lenne szükség.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: És hogyha már eső és hétvégéről volt szó az előbbiekben, akkor elmondható az is, hogy az esős hétvége ellenére is sokan kilátogattak a május 16-án szombaton megnyílt 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vására. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Paracki László és Dudás Dániel riportja foglalkozik a vásárral.
2: Az egy hétig tartó eseménysorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Tóth Zoltán.
3: Minden évben járunk a kiállításra, hát ha látunk valami újdonságot, hát ha valami megtetszik. Most az idén célzottan jöttünk, egy kapállóekét szeretnénk venni. Itt nagy a kínálat, úgyhogy gondolkozunk, hogy a Szatexból vásárolunk egy 4 soros kapállóekét.
2: Külön standon mutatja be a termékeit a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, a Vajdaságban élő magyar ajkú mezőgazdasági termelők egyik legnagyobb érdekvédelmi szervezete, amelyhez 73 alapszervezet társult és 20 falugazdásszal dolgozik. Schneider Sándor, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének alelnöke.
4: A helyi termékek és a helyi kézműveseket mindig összeszedjük, aki a falugazdászaink már ismerik a helyet, valamelyikkel együttműködnek is, és főleg azokat elhoztuk ide, és képviselünk őket, kiraktuk a termékeit, egy-egy katalógus, és akkor ez a fő tevékenységünk most itt a kiállításon.
2: Az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár Dél-Kelet-Európa legnagyobb és legjelentősebb agrárszakmai rendezvénye, valamint a térség legfőbb gazdaság és kiállítási eseménye, mondta Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
5: Nekünk vajdaságiak számára is nagyon fontos, hogy a gazdák el tudjanak jönni, lehetőséget biztosítani számukra az agrárfejlesztési trendek, az agráriumban aktuális fejlesztéseket megtekinteni, és egy nagyon fontos lehetőség ez a gazdák számára, hogy találkozhassanak az új technológiákkal, agrotechnológiákkal, digitalizációval, okos megoldásokkal, mert ez mind-mind azt segíti elő, hogy fenntarthatóbbá tudják tenni a gazdálkodásukat.
2: Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció, az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
0: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
1: Mi pedig közlekedési információkról szólunk. Megnézzük, mi a helyzet a határátkelő helyeken, Szerbiából Magyarország irányába. A Királyhalom Ásotthalom határátkelő helyen azt írják, hogy a várakozási idő 15 és 30 perc között alakul. Friss információ ez 7 óra 48 perckor érkezett a Border Watcher applikációba. Aztán nézzük tovább, a többi határátkelő helyről olyan információk vannak, hogy nincs 15 percet meghaladó várakozási idő Magyarország irányába. Fordított esetben Magyarország felől Szerbia irányába több olyan határátkelő hely is van, ahonnan még nem érkezett információ az applikációba, viszont az Ásotthalom Királyhalom határátkelő helyről igen. Azt írják, hogy itt is fél órát várniuk kell az utazóknak, tehát Szerbia felé is az Ásotthalom Királyhalmi határátkelő helyen fél óra a várakozási idő, csak úgy, mint a kilépő oldalt illetően. Tájékozódjanak még, mielőtt útnak indulnak. Közúti ellenőrzésről az Enosu Viber csoportban nem érkezett információ, viszont számítani kell erre, ugyanis mától fokozott közúti ellenőrzés kezdődött Szerbia útjain, erről tájékoztat a belügyminisztérium, és a hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik, egészen május végéig, pontosabban május 31-ig, tehát ez a fokozott közúti ellenőrzés tart majd, csak óvatosan és körültekintően. Balesetmentes utat kívánunk mindenkinek. 8 órakor friss hírekkel jövünk.

0: Ébredjenek velünk a 107,1 MHz-en.
1: Minden hétköznap reggel, reggel.
0: Napindító. Terítéken a vajdasági magyarságot érintő aktuális témák. Szabad?
2: Programajánlatok, közérdekű információk, határhelyzet, időjárás.
0: Hétköznaponként 10 órától. Minden, ami számít, egy helyen. Mozaik. De a napnak itt még nincs vége.
3: A körhinta forog tovább.
4: A már megszokott időpontban 16:30-tól 20 óráig.
0: 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ne állítsanak az állomás keresőn.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügetőfutamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltó zárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Mától fokozott közúti ellenőrzésre kell számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket, és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriába tartoznak. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az ebola új fajtája miatt. Az új gócpont a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ez egy másféle vírus, mint ami a korábbi járványokat okozta. A térségben 245 gyanús esetet és 80 halálesetet regisztrált a szervezet. A vírus testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján vagy bőrsérüléseken keresztül terjed. A korai tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás. A WHO szerint az ebola átlagos halálozási aránya körülbelül 50%. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket május 21-én csütörtökön a Szegedi Borfesztiválra, amely idén 11 napig tart. Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét az idén 30. alkalommal rendezik meg. Minden nap szól majd a jazz és a blues, de lesznek a pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Természetesen idén is rendeznek borversenyt. A jubileumi év fontos változása, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul. Május 22-e és 24-e között színpadra lép többek között a Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi és a Bagosi Brothers Company is, a koncerteket pedig látványos tűzijáték és éjszakai bulik követik. Sport. Nyert a magyar férfi kézilabda válogatott, de a szerbek jutottak ki a kézilabda VB-re. A szerb csapat 31-30-ra kapott ki Magyarországtól a világbajnoki selejtező visszavágóján Veszprémben. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek a továbbjutáshoz. Az első mérkőzésen szerzett előnyüket a szerbek megőrizték, így összesítésben egy góllal vívták ki a részvételi jogot a németországi tornán, amelyet jövő januárban rendeznek. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 13 fok van. Reggel az ország nagy részén derült idő várható, csak a keleti és déli területeken fordulhat elő helyenként felhőzet. Napközben változóan felhős, ugyanakkor napos időszakokkal tarkított és melegebb időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérsékleti érték 20 Celsius fok körül alakul.
8: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
1: Hallgasson bennünket!
6: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
10: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
11: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
6: Reklámot hallottak.

0: SMR. Hallgasson bennünket.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Ez itt már a napindító harmadik órája, a mikrofonnál Dédics Zuzanna, a műsor szerkesztője Kasszoli Violetta, a műszaki munkatársunk pedig Váradi Valentin. Köszöntjük azokat a hallgatókat, akik most kapcsolódnak be a műsorban. Szabadkán és környékén 13 fok van, a mai nap az esztendő 138. napja, és az Alexandrákat és az Erikeket köszönthetjük névnap alkalmából. Gratulálunk, és Isten éltesse azokat is, akik május 18-án születésnapot ünnepelnek. Műsorunk folytatásában pedig egy falu riporttal érkezünk. Elindult ugyanis a 2026-os tavaszi nyári programszezon Csantavéren. A következő hetekben falunapi programok, sportrendezvények, gyerektáborok és közösségi események várják az érdeklődőket. A Kultúrsziget és a környék újra megtelik élettel, kikapcsolódással és színes rendezvényekkel. Mecserik Anita és Vágó Krisztina riportja következik.
3: Közeledik az iskolai vége, emiatt a csantavéri Hunyadi János általános iskolában is egyre inkább érezhető a nyári szünet közelette. A diákok már izgatottan várják a táborokat és a változatos nyári programokat, amelyekért nem szükséges különösebben messzire menni. A településen ugyanis szép számban tartanak nyári táborokat, akár a helyi közösség, az iskola vagy az egyház szervezésében. Ilyen például a Játszva Istenhez elnevezésű gyerektábor. Mészáros Liza.
4: Én szoktam járni táborba, különösen nyáron, és azok olyan táborok, hogy úgy megkönnyítik a szívemet, hogy szeretek ilyenekre járni, és remélem, hogy most is a nyáron az egyik barátnőmmel majd fogok menni ilyen táborokba.
3: Ivsígy Elena.
5: Neked általában hogyan néz ki a nyarad itt a faluban, mi mindent csinálsz?
6: Hát én is szoktam néha menni ilyen táborokba, anyukámmal Csantavéren sétálunk, barátnőket hívok, akkor pizsipartit tartunk, nem minden más ilyesmi.
3: Juhász Hanna.
5: És nálad hogyan néz ki a nyári Csantavéren?
7: Én szeretek a mamámnál focizni, meg én is megyek táborba majd.
3: A falu nyarát évek óta színes rendezvénysorozat kíséri. Csantavéren jelenleg a falunapi programokra készülnek, amelyeket június 12-e és 20-a között rendezik meg. A kínálatban több közösségi esemény is helyet kap. Ezek közül kiemelt pont lesz a Hunyadi János általános iskola 8-osainak ballagása is. Szedlár Rózsa, a csantavéri Hunyadi János általános iskola napközis nevelője.
8: A legközelebbi nagy esemény számunkra az a ballagás, ami ugye már megelőzi a falunapi ünnepség sorozatot. Nálunk a falunap Szent Antal napkor, tehát június 13-án van. Idén 12-én, június 12-én lesz a ballagás, azzal, hogy ugye az iskolában az az utolsó tanítási nap, úgyhogy külön öröm a gyerekek számára, meg a tanárok számára is. A ballagáson kívül természetesen Róbert atya megünnepli Szent Antal napját, az ünnepi szentmise van, akkor vendégek is szoktak jönni, vendég lelkészek, papok, akik megtartják, celebrálják a szentmisét. Viszont a falunapot pont azért, hogy ne ütközzenek a programok, egy héttel későbbre a konkrét falunapot, az ünnepséget addigra tervezik a falu vezetői. Az iskola természetesen részt vesz a falunapi műsorban. Az most az állatorvosi állomásnak az udvarában lesz megtartva, de sportrendezvények is szoktak azon a napon lenni az Új-szigeten, az úgynevezett Kultúrszigeten, ugye ott is különböző aktivitások vannak.
3: Csantavéren a sportnak, különösen a labdarúgásnak komoly hagyománya van, így a közösségi sportokból szinte sosem maradhat ki a foci. Az idei falunap részeként is kispályás focitornát rendeznek, mégpedig június 20-án, szombaton. A szervezésbe pedig a fiatalabb generáció is aktívan bekapcsolódik. Triznya Martin, a falunapi kispályás focitorna társszervezője.
9: Próbáltunk egy kicsit változtatni pár dolgon, egy kicsit kevesebb csapattal, viszont nem komoly profi játékosokra számítunk, hanem aki ugye mondjuk hobbiból is szeretne focizni, az is eljöhet, csinál egy csapatot. Ugye az a lényeg, hogy egy csapatban maximum 10 játékos lehet. Úgy próbáltuk, hogy 4 felé szétosztani az egész focipályát. Ez ugye 4 pályát jelent, és akkor mindegyik pályán egy négy csoportos játék lesz, ahol ugye az első kettő csapat fog tovább jutni.
5: Hogyan néz ki ez a nap az elmúlt évek tapasztalataiból, mekkora érdeklődőt vonz, miért szeretik az emberek?
9: Hát általában ugye eddig 20 csapat volt, és mindig többen szerettek volna jelentkezni, szóval nagyon vonz az embereket ez a kispályás focitorna. Viszont most ugye lejjebb tettük a mércét 16-ra, de szerintünk így is lenne sokkal több, de viszont ugye az első 16 csapat nevezését tudjuk csak fogadni. Azt is változtattunk, hogy rendes bírókat hoztunk, tehát szakembereket, akik ehhez értenek, nem sima emberek, ilyen, akik mit a jegyzők, vagy kik voltak eddig, hanem most akik ebben is foglalkoznak, szóval kicsit komolyabbak lesznek valószínűleg a szabályok is, amiket ők tudnak, mert ők direkt ilyen kispályás focis bírók.
3: A falunap minden évben több ezer látogatót vonz Csantavérre. A rendezvény nem csak a helyieket mozgatja meg, hanem a környező településekről és a testvérvárosokból is sokan érkeznek. Így ilyenkor valódi közösségi találkozó helyé válik a falu. András Gyuricsin Attila, Csantavér helyi közösség tanácselnöke.
10: Falunapi előkészületeink zajlanak. Június 12-ével indul és 20-ával zárul. Ugye ez úgy néz ki, hogy a kisiskolásaink, ugye a kis színjátszó kiskolai csoportja fogja indítani az előadásuk az eseménysorozatot, akkor ugye következik a gyermekeink ballagása. A Csantavéri Gyöngyvirág klub szervezésében a kézműves kiállítás, és hát ugye akkor már a hagyományos gyalogtúra, főzőverseny, kultúrprogram, népünnepély, ez úgy mind az a 20-ai napnak a része lesz, és ugye hát ne felejtsük el a hagyományos sportnapot is, ugye amit a fiatal sportos csantavériek szervezésében ugye mindig szépen pozitívan lezajlik. Úgyhogy ez egy ilyen szép kerek hét lesz. Amit még így szeretnék kihangsúlyozni, hogy tavaly először kaptak teret a augusztus 1-én az autotuning kiállításosok, ahol nem csak a szerbiai, hanem a környező országokból is jöttek kiállítók, és ez az idén is megszervezésre kerül, teljesen ingyenesen a Csantavéri új szigetünkön augusztus 1-én, úgyhogy ott is szeretettel várunk mindenkit. Meg hát egyébként is.
3: A falunapi készülődés mellett viszont kommunális fejlesztések is zajlanak a településen, jelenleg a földgáz vezeték rendszer kiépítése van folyamatban.
10: Ami ugye legnyilvánvalóbb, és mindenki látja, hogy a földgáz vezeték rendszerének az elhelyezése van folyamatban, az egész falunk részére biztosítva lesz a földgáz utána, hogy ki hogy akar majd csatlakozni, az az ő magán ügye lesz. És ugye majd ez az első lépés, amikor majd ez megtörténik, később fogjuk majd megtudni a részleteket, hogy miképpen, mi módon, mennyi pénzért, és hogy lehet rá csatlakozni. Úgyhogy erre a részére egy pici türelmet kérek kedves falubeliektől.
3: A falu nyári mindennapjait így egyszerre határozzák meg az aktuális fejlesztések és a közösségi programok. A polgárok időnként közös falukarbantartási akciókat is szerveznek. A kikapcsolódás egyik legfontosabb helyszíne viszont a természetközeli Kultúrsziget, amely szervezett események nélkül is várja a látogatókat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kezdje a reggel
0: a 107,1 MHz-en.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez.
2: A lemez.
0: Forog tovább.
2: Tovább. Tovább. Tovább.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: A pontos idő 8 óra 25 perc, és ebben az időben az árfolyam információkkal jelentkezünk szokásunkhoz hűen. A Szerb Nemzeti Bank friss információi következzenek, amelyek a mai napra, május 18-ára hétfőre szólnak. Az euró középértékét mondom először, 117 dinár 39 para a mai napon, 100 magyar forint 32 dinár 42 parát ér. A svájci frank középárfolyama 128 dinár 32 para. Az angol font középértéke 134 dinár 51 para, és végül, de nem utolsó sorban, amit megemlítünk ebből a listából, az az amerikai dollár 101 dinár. Egészen pontosan a mai napon a középárfolyama. A Szerb Nemzeti Bank hivatalos devizainformációit hallották, megérkezett már a stúdióban a hétfői magyar szó, aminek a melléklete, hogyha hétfő, akkor természetesen a sportvilág. Ezt lapozzuk át hamarosan, lapszemlével folytatjuk tehát a műsort.

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú felhívás.
2: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények, táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Kezdjék velünk a reggelt!
1: Ébredjen velünk!
0: A 107,1 MHz-en.
1: Lapszemlével jelentkezem, ahogyan az előbbiekben említettem, itt van a stúdióban a hétfői magyar szó, az ára 60 dinár. Először átlapozzuk az újságot, aztán pedig a mellékletét, a sportvilágot is, amiben aktuális sportinformációk, eredmények szerepelnek. Torda újratelepítésének 250. évfordulójára emlékeztek, megküzdöttek a máért, ezzel a felütéssel olvasható ez az írás. A közösség értékét nem csak a lélekszám mutatja meg, hanem az is, hogy képes-e továbbadni önmagát, így fogalmazott Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke szombaton Tordán, ahol a falu újratelepítésének évfordulójára emlékeztek. Dobai János, a tordai helyi közösség tanácselnöke pedig kiemelte, hogy őseik akarata, összefogása és összetartása erőt, kitartást és bíztatást adott arra, hogy magyar emberként megmaradjanak a szülőföldjükön. Tehát erről olvashatnak bővebben a címoldalon, illetve a negyedik oldalon. Aztán tánclépésekben mesélt hagyomány a kőketánc fellépőit énekes népi, gyermekjáték, néptánc és népszokás kategóriákban díjazták. Egy kétnapos rendezvényről volt szó, pénteken és szombaton szervezték meg Úbecsén, és hát ugye népzenétől, gyermekkacajtól és táncos léptektől volt hangos, ugye ez a két nap Úbecsén. A Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben szervezték meg, méghozzá 29. alkalommal a kőketáncot, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének népzenei szakosztálya által szervezett énekes népi játék és népi tánc vetélkedőről van szó, és hát nagyon szép eredmények születtek, aranyminősítések, ezüstminősítés, bronzminősítés, és ugye hát volt kiemelkedő aranyminősítés is. A résztvevőknek innen is gratulálunk. A szombati napon egyébként én is ott voltam kísérőként, és tényleg igazán jó hangulat uralkodott az eseményen, és nagyon ügyesek voltak a fellépők. Jó látni ezt a sok ügyes gyermeket egy-egy ilyen rendezvény alkalmával, úgyhogy innen is mindenkinek gratulálunk, és csak így tovább. Lehet készülni ugye a Gyöngyös Bokrétára és Durindóra a fellépőknek, mert hogy június első hétvégéjén hajdújárásra várjuk őket. Aztán nemzetközi robotika verseny Szabadkán 89 csapat mérte össze tudását. Ez is egy népes rendezvény volt, nagyon sokan érdeklődtek iránta. A sportcsarnokban rendezték meg a World Robot Olimpiád nemzetközi robotika versenyt, méghozzá a szerbiai fordulót, amelyen több mint 100 fiatal vett részt, úgyhogy tényleg nagyon sokan érdeklődtek iránta, és nagyon sok látogató is érkezett. A megmérettetése összesen 89 csapat nevezett be. És hát az eseményt a Magyar Nemzeti Tanács is támogatja, a megnyitó beszédében Fremond Árpád, az MNT elnöke hangsúlyozta, hogy a kreatív ötletek viszik előre az emberiséget, és ez tényleg valóban így van. Bővebben az ötödik oldalon olvashatunk erről. Aztán versés a zene ünnepe, vasárnap délelőtt a Kaláka Együttes családi koncertjével fejeződött be az énekelt versek 30. zentai fesztiválja, erről is beszámolnak. Családi nap esőben, javában tart Újvidéken a 93. nemzetközi mezőgazdasági kiállítás, erről mi is szóltunk, egy picit az árakról és a programokról is írnak a Magyar Szóban. Vészhelyzetet hirdettek a nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett ki vasárnap az Egészségügyi Világszervezet a Kongói Demokratikus Köztársaságban és Ugandában megjelent ebola járvány miatt. Erről bővebben a második oldalon írnak. Na, térjünk át egy picit a mellékletre, a sportvilágra. Egy gól döntött Veszprémben, Szerbia jutott ki a világbajnokságra. Hiába kapaszkodott vissza többször is a magyar férfi válogatott, végül nem tudta ledolgozni a Nizsben összeszedett két gólos hátrányt, úgyhogy hiába nyert a magyar válogatott, ugye Szerbia csapata jutott ki a németországi világbajnokságra, elemzik ezt a mérkőzést. Aztán Györének serleg és szabad kártya, teniszről van szó, míg a sportvilág elején Ezen kívül, amiről még írnak, az a TSC, ami biztosíthatta volna helyét a Szuperligában, de kikapott, továbbra is versenyben az első helyért az Adorjáni Tisza, az utolsó forduló dönt, hazai labdarúgás eredményei a Sportvilág 11. oldalán. Aztán sakrovat is van az újságban, ezen kívül vízilabda, ezen kívül még, hogyha lapozom, akkor látom, hogy más eseményekről is beszámolnak, például jégkorongról, asztali teniszről, kosárlabdáról, ami a szabadkai csapatot illeti, úgyhogy nagyon-nagyon sok információ szerepel a Sportvilágban is, a Magyar Szó végén pedig RTV melléklet. Nos, hát lapozgassák át, olvassanak belőle információkat, híreket, és hát mindenféleképpen érdemes ellátogatni a legközelebbi lapárushoz. A folytatásban is számítunk megtisztelő figyelmükre, hangolódjanak a 107,1 MHz-re.

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 80 esztendős korában meghalt Szimó Lázics, Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési

Temetése ma 14 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádigy kápolnájából. A Funero temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért, vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
3: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024 602 850. Agromax. 024 602 850.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Reklámot hallottak.
6: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: A mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Mától fokozott közúti ellenőrzésekkel számítani Szerbia útjain, tájékoztat a belügyminisztérium. A hatóság emberei most nem csak az autósokat, hanem a kétkerekű járművekkel közlekedőket és a gyalogosokat is komolyabban ellenőrzik egészen május 31-éig. Az országban az idei év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművel közlekedő személy halt meg, akik a legveszélyeztetettebb kategóriában tartoznak. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az ebola új fajtája miatt. Az új gócpont a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ez egy másféle vírus, mint ami a korábbi járványokat okozta. A térségben 245 gyanús esetet és 80 halálesetet regisztrált a szervezet. A vírus testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján vagy bőrsérüléseken keresztül terjed. A korai tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás. A WHO szerint az ebola átlagos halálozási aránya körülbelül 50%. Tehéncsorda támadt rá egy házaspárra Ausztriában. A 67 éves nő belehalt a sérüléseibe, míg a 65 éves férfi súlyosan megsérült, közölte az osztrák rendőrség. Az osztrák ORF közszolgálati médium beszámolója szerint a házaspárt 30-40 tehén támadta meg. A rendőrség egyelőre nem tudja, mi váltotta ki az állatok agresszív viselkedését. A hatóságok és a gazdák korábban is többször figyelmeztettek arra, hogy a borjaikat védő tehenek agresszívan reagálhatnak, különösen kutyák jelenlétében. Tavaly szeptemberben szintén Ausztriában halt meg egy 85 éves férfi, miután tehéncsorda támadt rá sétaközben. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket május 21-én csütörtökön a Szegedi Borfesztiválra, amely idén 11 napig tart. Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét az idén 30. alkalommal rendezik meg. Minden nap szól majd a jazz és a blues, de lesznek a pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Természetesen idén is rendeznek borversenyt. A jubileumi év fontos változása, hogy a domtéri kapcsolatban kavalkád már a nyitó hétvégén elindul. Május 22-e és 24-e között színpadra lép többek között a Blaha Louisiana, Rúzsa Magdi és a Bagosi Brothers Company is, a koncerteket pedig látványos tűzijáték és éjszakai bulik követik. Végül az időjárásról: Szabadkán és környékén 15 fok van, reggel az ország nagy részén derült idő várható, csak a keleti és déli területeken fordulhat elő helyenként felhőzet, napközben változóan felhős, ugyanakkor napos időszakokkal tarkított és melegebb időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 22 Celsius fok között alakul.
0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Mihászhoz visszük a híreket.
9: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600.
12: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: Reklám következik.
14: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
15: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
16: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
13: Reklámot hallottak.

0: kezdjék velünk a reggelt.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
3: Ébredjen velem.
1: Ébredjen a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: Információmorzsák reggelire. Napindító.
1: Egy bezdáni eseményről számolunk be a folytatásban, amit a hétvégén tartottak meg. Május 16-án, egészen pontosan szombaton, Bezdánban szervezték meg Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok és halászok, valamint a gyónási titok védőszentjének ünnepét. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a szabadtéri megemlékezés elmaradt, a szent emlékét azonban méltó és meghitt módon idézték meg a helyi Szent Simon és Júdás Tádi apostol római katolikus templomban bemutatott szentmisével, majd a Nepomuki Szent János kegykép előtti szertartással. Lenner Tímea riportja következik.
4: Főtisztelendő Zelics Mihály atyát kérdezem itt a megemlékezést követően. Ugye elhangzott a prédikációban, hogy Nepomuki Szent János a hidak, a hajósok, a halászok és a folyók védőszentje, de amellett a gyónási titok védőszentje is. Mit üzen nekünk Nepomuki Szent János a mai, hát nem éppen csendes, elcsendesedő világban?
5: Igen, tehát ő sok mindennek mondhatnánk, hogy a védőszentje, és bár régen ért, mégiscsak azt kell mondani, hogy nagyon is aktuális szent, mint ahogy a megemlékezésben is hallhattuk, hogy ebben a modern világban, amikor tényleg egy gombnyomásra már kimegy minden hír, minden történés, minden, amit talán nem is biztos, hogy meg kellene osztani másokkal, de milyen könnyű megnyomni egy gombot, milyen könnyű felírni egy szöveget, milyen könnyű egy kis pipát megérinteni. Nem is gondolkodunk azon, hogy milyen súlya van a titoktartásnak. Tehát a gyónás is tulajdonképpen a titkon alapul, mert a gyónás az egy nagyon fontos szentség számunkra. Viszont ahhoz, hogy őszintén, hogy valóban az Isten felé teljesen megnyílva tudjunk gyónni, ahhoz benne kell, hogy legyen az elménkbe az, hogy na ezt, amit most én elmondok, senki nem fogja hallani. Mert ugye az áldozópap, aki ott ül, vagy a másik fülkébe, vagy a velem szembe, attól függ, hogy hogyan gyónok. Tudom, hogy ő csak tulajdonképpen egy átvezető az Isten és közöttem. Tehát amit én neki mondok, azt nem neki, hanem rajta keresztül a jó Istennek mondom.
4: Tehát a kimondott szó súlyára emlékeztet, is emlékeztet bennünket a szent, és arra is, hogy hidat képez tulajdonképpen ember és ember között.
5: Igen, tehát ez akkor még gyakorlatilag folytatása is lehet annak, amit mondtam, mert azzal, hogy mi mindent kifecsegünk, azzal, hogy mi mindent megosztunk, azzal mi tulajdonképpen romboljuk a bizalmat, romboljuk az emberi kapcsolatokat, és nem építkezünk, mert ugye minden titok, addig titok még nincs elmondva. És mi azt elmondjuk, hogy megosszuk valakivel, az már nem titok. Mert ugyanúgy az a másik is megoszthatja, az a harmadik is, és végén már terjed, mint a tűz. Tehát ő arra tanít bennünket, hogy hidakat építsünk ember és ember között, falu és falu között, nép és nép között, és ne pedig buta fecsegéssel hidakat romboljunk.
4: Ugyanakkor a vízi sportok, sportolók védőszentje is, ez is szintén nagyon aktuális itt Bezdánban. Az ünnepségre olyan formában, hagyományos formában sajnos most nem kerülhet egy sor az időjárás miatt, de nagyban kiveszik a részüket a bezdáni Dunávkaja Klub versenyzői tagjai is.
5: Igen, immáron 11. éve, hogy tartjuk ezt a megemlékezést, ezt az ünneplést. Nem mi voltunk az ötletgazdák tulajdonképpen, mi is csak másoktól vettük át. Hagyomány az, hogy ilyenkor a megemlékezés folyamán bele építik valahogy azt is, hogy a víz is megjelenjen tulajdonképpen, meg a vízzel foglalkozó emberek is megjelenjenek az ünneplésben. Létezik az a bizonyos jánoskázás. Vidékünkön, Baján, Mohácson még megtalálható. Ennek tulajdonképpen egy változata az, amit mi 11 évvel ezelőtt megálmodtunk, és azonnyomban partnerek voltak benne a kajakozók is. Nekik nagyon fontos a víz, hiszen a sikereiket ott tudják megvalósítani, és ezért partnereink voltak abban, hogy mintegy az ő védőszentjüknek a megünneplésébe is részt vegyenek. Kajakjaikba szállnak ilyenkor, és egy megvilágított koszorút húznak a Tonav csatornán, mi pedig a parton állunk és figyeljük ezt a csodálatos látványt. Ezért is van az, hogy általában sötétedésre szoktuk tenni a szentmisét, hogy mire a templomi, beltéri megemlékezést elvégezzük, már kellőképpen sötétedés legyen kint, és látványosabb legyen a dolog.
4: Csutura Nikolával beszélgetek, aki kántor és helytörténész. A nepomuki Szent János szobornak is nyilván van egy története.
2: Hát a Bezdámban lévő nepomuki Szent János szobora kapcsolatban dolog igazából egy nepomuki Szent János kápolnával indul. Tehát amikor ide telepítették cseheket és szlovákokat 1700-as években, ők maguknak építették egy kápolnát nepomuki Szent János tiszteletére 1760-as években. Valószínűleg, hogy 1762 volt, de azt nem tudhatjuk pontosan. De sajnos azt a kápolnát le kellett bontani, amikor ásták a Ferenc József csatornát, mert épp azon a szakaszon volt, ahol ástak a csatornák, és sajnos azt a kápolnát lebontották. Utána a hívek úgy döntötték, hogy a szent tiszteletére említik egy szobrot. 1814-ben épült a mai álló nepomuki Szent János szobor itt a faluban, ami tehát nagyon régi és nagyon fontos számunkra, mert ugye minden évben megyünk processzióban hozzá, ha csak az idő megengedi.
4: Tudom, hogy felújítást is végeztek rajta.
2: Többször volt felújítás, ez vagyis 2001-ben, ha jól tudom. Akkor ilyen több színbe festették a szobrot, de hát az első a nap, ahol mindent tette a magáit, úgyhogy az a festék kicsit úgy le is volt kaparva meg minden, és az utolsó felújítást úgy végezték, hogy sárgába festették a szobrot, mert úgy mondták a szakértők, hogy ez nem teszi kárt annak a kőnek, amiből épült a szobor, úgyhogy így tudtuk megőrizni maga a szobrát.
4: Seres Árpádot kérdezem, aki a Vajdasági Magyar Szövetség Bezdáni helyi szervezetének elnöke, amellett a Bezdán Info civil szervezet elnöke is. Bizonyára több éven keresztül, évtizedeken keresztül részt vesz a megemlékezéseken. Miként viszonyul a falu lakossága ehhez az ünnephez, emlékezéshez?
3: A falu hűen és szolgálattal gondol a nepomuki Szent János személyre és a szoborra, és ezt is mutatja, hogy minden évben megemlékezzünk az emlékezetre, illetve ugye János eregetése, ugye, amit a kajakosok segítségével megvalósítunk. Fontos a falu számára, többször is a hétköznapokban megemlítődik az ő neve. Ugye van, hát volt hajógyár is, hajósok is, de hát jelenleg a legaktuálisabb ugye a kajakosok életében, akik hát minden nap szinte ott eveznek a nepomuki Szent János szobor előtt, és hát tudják vagy nem tudják, de ott áll és óvja és védi őket. Úgyhogy mi örömmel és nagy lelkesedéssel várjuk is, és ahogy ma is vártuk az ünnepséget, sajnos ez a rész kimaradt az időjárás ugye miatt. A gyerekek lelkesen vártak, és már napok óta készültek, hogy...
4: Az ön fia is kajakos.
3: Így van, a fiaim is kajakosok, és várták. Ma éppen Apatinban voltunk versenyen, és hazafelé mondogatták is, hogy estére majd lesz ez a Jánoska eregetés, de sajnos elmaradt. De hát bízunk benne, hogy a jövőre szebb és kedvezőbb időjárás fog minket fogadni, és bízom benne, hogy majd, ahogy említették a kajakosok is, hogy kibővítjük ezt a megemlékezést több programmal, és színesebb is lesz, meg érdekesebb is.
4: Az ünnepség ismét alkalmat adott arra, hogy a helyiek közösen őrizzék vallási és közösségi hagyományaikat, valamint tisztelettel emlékezzenek meg a dunamenti település egyik fontos lelki örökségéről.

0: napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
2: Vendég érkezett a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorába, mert hogy ma május 18-án ünnepeljük a múzeumok nemzetközi napját, amely minden évben ráirányítja a figyelmet a múzeumok közösség formáló, oktató és kulturális szerepére. Vendégünk pedig nem más, mint Ninkov Kovácsev Olga, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója. Beszélgetünk a mai ünnep jelentőségéről, az intézmény aktuális programjairól, valamint arról is, hogyan lehet közelebb hozni a múzeumokat a fiatalabb generációkhoz. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
2: Nagy az érdeklődés egy ilyen napon a múzeum iránt?
4: Igen.
2: A sajtó
4: igen.
2: részéről és, a, és igen, az emberek
4: valóban,
2: részéről?
4: Igen, valóban nagy az érdeklődés, aminek nagyon örülünk, hiszen hétfő van, és általában igen. hétfőn zárva van a múzeum, de mi most ebből az alkalomból, hogy ma van a múzeumok nemzetközi világnapja, nyitva tartunk, úgyhogy 4 óráig be lehet jönni. A technikai gyűjteményünkbe, illetve kiállításban lesz egy foglalkozás. Mirnics József kishegyesi gyűjtő a gyűjteményének egy részét hozza el és mutatja be. Ezek régi diavetítők, mesefilmek, és tehát mesefilmek gyerekeknek és idősebbeknek. Így magyarázta ő el nekünk. Ezt fogja vetíteni azoknak, akik betérnek, és a műszereket is meg lehet nézni, szétszedni, összerakni. Nagyon sokan szépen reagáltak már arra is, hogy föltettünk egy fotót a Facebook oldalunkra, hiszen a gyermekkorukat hozta vissza ez a gép. Itt nagyon érdekes dizájnok vannak, formatervezések ezek a gépek között. Ugye a 70-es években már így a világűr kutatás köszönhetően különböző olyan fantázia formák kaptak helyet még ilyen tárgyak formatervezésénél is, és hát az ember ma már nem tudja, hogy ez talán hajszárító, vagy vetítőgép, mi lehet ez. Uh-huh. Van olyan, amelyik egyik se, hanem masszírozógép ebből a korból, de hasonló formatervezéssel bír.
2: Milyen időpontban lesz ez a program? Említett, hogy 4 óráig nyitva
4: igen,
2: tartanak.
4: Igen.
2: Tehát, hogy
4: 9-től.
2: 9-től, akkor 9-től már elkezdődött.
4: Már elkezdődött, a Palicsi iskolából jönnek gyerekek, és nekik fog először bemutatót tartani Mirnics József.
2: Hogy látja, mennyire nyitott a közönség ma a múzeumi programok iránt, és ugye a felvezetőben is említettem, hogy hogyan is lehet közelebb hozni a múzeumokat a fiatalabb generációkhoz? Hogy látják önök belülről?
4: Hát mi úgy látjuk, hogy mindennek megvan a maga ideje és módja. Uh-huh. Tehát úgy, ahogy otthon is másképp beszélünk egy 5 éves gyermekhez, és másképp beszélünk egy középiskoláshoz például. Tehát más érdeklődési körük van, de ugyanakkor másképp fogják fel a világot, másra csodálkoznak rá. Ez egy pedagógiai folyamat, aminek tudatában vannak a múzeumok is. Sok múzeumban így nálunk is van múzeumpedagógus, igaz, amilyenk épp szabadságon, szülési szabadságon volt, majd szeptember kezd el dolgozni, de a kollégák megoldották addig is, saját maguk is nagyon, tehát nagyon sok kollega nagyon jó érzékel nyúlt hozzá a kiállításokhoz, és szép interaktív részeket alakítottak ki, például a természettudományi állandó tárlaton, vagy a régészeti állandó tárlaton, ahol ha például óvodák, vagy például szülők jönnek kisgyermekkel, a gyermek leülhet és kézbe vehet különböző eszközöket, úgy, hogy megértse, hogy mi is van tulajdonképpen kiállítva az üveg vitrinen belül. Vannak például tapogatható tárgyak kiállítva, például egy cápa bőr is van, amit meg lehet simogatni, és lehet látni, hogy milyen szilánkos a cápának a bőre, vagy például a színak a szőre, egészen más. Tehát, hogy ugye a természettudományi kiállításban ez mind megtalálható. De természetesen a felnőttek is szoktak oda menni, és ezeket megnézni, sőt van, aki leül és kiszínezi ezeket a rajzokat, amiket mi kikészítünk a madarakról, békáról, lepkéről. Természetesen, hogy sok felnőtt is szeret ilyesmivel foglalkozni, és jó magam is, amikor a múzeumokban utazom, mindig megnézem a múzeum pedagógiai kínálatot, illetve a füzeteket, és sokszor például azt szoktam megvenni. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy nagyon sok mindennel lehet megszólítani a közönséget, függetlenül attól, hogy milyen idős az az emberke, vagy ember idősebb. És nekünk nagyon nagy öröm az, hogy kísérik a programjainkat, úgy is, hogy ha csak meghirdetjük, nagyon sokan szoktak eljönni például különböző előadásokra. Természetesen itt az idősebbekről van szó. Mi igyekszünk ugyanakkor érdekes előadókat hívni érdekes témákban. Például tavaly nyáron olyan régészeti témánk volt, hogy buvár régészet. És valóban olyan közönség jött el, akik egyébként soha nem járnak múzeumba, nem szoktuk őket látni, de akkor eljöttek.
2: Felkeltették a figyelmüket.
4: Igen. És azt is nagyon szeretjük, hogyha ezek az előadások a tárlatokban zajlanak. Akkor közben ott egy olyan élményre tesz szert mindenki, amit hazavihet. Sokan mondják, hogy az első, ami nagyon fontos a múzeumokban, az élmény. Úgyhogy ezen az élményen mi elég sokat dolgozunk, gondolkodunk, de ha nem is teszünk semmit, csak például a kiállítás az, ami elvarázsolja a nézőt, már az is egy eredmény, úgy gondolom.
2: És mondjuk a digitális világ adta lehetőségeket mennyire tudják alkalmazni? Mi is, ahogy járjuk a gyerekekkel a múzeumokat, látom azt, hogy azért ma már nagyon fontos, főleg a fiatalabb korosztály számára, hogy azért ötvözzenek bizonyos technikákat, ami magát a kiállítást még érdekesebbé, innovatívabbá teszi.
4: Igen. Mindegyik állandó tárlatunkban vannak monitorok, ahol bőveg információkat tud nyerni a látogató. Ezeket többnyire a nagyobb gyerekek szokták használni, tehát mondjuk általános iskolások, vagy középiskolások, de természetesen a felnőttek is. Ugye a tartalomtól függ, és ezek mind több nyelven vannak, úgy, hogy a külföldi látogató is ugye angolul végig tudja pörgetni ezeket. A néprajzi tárlatunkban például egy kvíz is található, tehát válaszolni lehet a különböző feltett kérdésekre, illusztrációkkal, és itt mindig szokott állni valaki és nézni. Van, akit ez vonz. Van, akit inkább az eredeti tárgyak vonzanak, és azokat szokta megnézni, magáival tenni. Van pedig rögtön a monitorhoz siet. Ugye, hát ez embere válogatja.
2: Említette, hogy több nyelvűek például ezek az információk. Van arról információjuk, hogy honnan érkeznek mondjuk a külföldi turisták?
4: Hogy... Persze, hogy van. Hát akik nálunk lent a portán dolgoznak, a közönségszolgálatos embereink, ők ezt kísérik. Hát nem minden alkalommal rögzítik, tehát nem kérdezzük meg, hogy arra úgy de honnan jött. De azért előbb-utóbb kiderül, hogy Venezuelából, vagy Portugáliából, vagy hát természetesen az, hogy itt a környékről, Magyarországról, Horvátországból, Romániából, tehát ez egy megszokott dolog, és valóban innen vannak a legtöbben, ezekből az országokból, de hát külföldek is szoktak jönni, Kínából is természetesen, vagy Indiából, Anglia, Németország, onnan kevesebben fordulnak elő, de meglepő, hogy felkeresik, és van egy szokás, ugye a kultúrához hozzátartozik, hogyha utazunk valahova, akkor
2: egy múzeumot mindenféleképpen felkeresünk.
4: Így van, ha arról a városról szeretnénk valamit tudni, akkor bemegyünk a múzeumba, és ott kapunk bizonyos fantasztikus információkat, amiket könnyebben, gyorsabban magunkével tudjuk tenni, és utána már bátrabban, vagy egyszerűen lazábban mozgunk a térbe. És hát nálunk sajnos még a történelmi állandó tárlat még nem került vissza, de már a néprajzi, a természettudományi és a régészeti, valamint az állandó Magyar Galériai Képtár már megvan, tehát ezekkel mindig tudunk szolgáltatást nyújtani.
2: És várható egyébként, hogy a közeljövőben erre is sor kerül?
4: Hát mi természetesen mindent meg fogunk tenni, de hát ennek anyagi vonzatai vannak, és hát a nem csak a város, hanem különböző pályázatokra is kell gondolni, tehát hatalmas pénzek kellnek egy állandó tárlatnak a kivitelezéséhez.
2: Beszélgessünk egy kicsit a programokról is, mivel készülnek itt a közeljövőben. Az érdeklődők megszokhatták, hogy a május azért az a múzeumok éjszakájának egyik hétvégéje lehet májusban. Erre sor kerül-e az idei esztendőben? Ezt nagyon várjuk
4: egyébként. Mi nagyon készülünk. Most szombaton, május 23-án, este 6 órától nyitva lesz a múzeum, valószínűleg, hogy éjfélig, és tárlatvezetések lesznek, mivel úgy látjuk, hogy rossz idő lesz, tehát az előrejelzések azt mondják, akkor most az udvarban nem lesz koncert, ami szokott lenni, de viszont lesz új tárlat például, aminek az lesz a címe, hogy Modernizmus Szabadkán, és ezt a kiállítást pénteken nyitjuk, tehát május 22-én délben.
2: Hát akkor kíváncsian várjuk ezeket a programokat. Valószínűleg azért van még más is itt a nyári időszakra, vagy a nyár az
4: van,
2: már inkább
4: persze.
2: A pihenési.
4: Nem, mi nálunk ez most úgy beindult, hogy például ugye júniusban van, 10-én a szecessziós világnap. Úgyhogy mi arra is készülünk, lesznek programok, de ugyanakkor június első felében lesz Jakobi Károly ismert vajdasági templomfestőről egy nagyméretű reprezentatív kiállítás, amelyhez Magyarországról is érkeznek művek. Úgyhogy Jakobi Károlyt most Kohrez Pap Zsuzsanna, a múzeum restaurátor, aki nagyon sok képét restaurálta és restaurálja folyamatosan. Ezt a festőt most nem csak mint templomfestőt fogja bemutatni, hanem mint arcképfestőt és zsánerfestőt is. Úgyhogy arra is nagy szeretettel várjuk a közönséget egészen szeptemberig.
2: És ami még egy üdefoltja a Városi Múzeumnak, az a hónap tárgya, amit ugye mindig hónapról hónapra bemutatnak. Ez egy fantasztikus kezdeményezés szerintem, és csak gratulálni tudok hozzá.
4: Nagyon szépen köszönjük. Már rég indult valóban, de nem bírjuk abba hagyni, mert mi is nagyon élvezzük, és úgy látjuk, hogy kellő visszhangja van neki. Úgyhogy most a hónap tárgya éppen egy kagyló, mivel hogy komplex jellegű múzeum vagyunk, tehát természettudomány, régészet, néprajz, történelem, képzőművészet jelen van a múzeumunkban, gyűjteményekben, ezekből szoktunk válogatni. Vagy valamilyen aktuális tárgyat, ami valamilyen dátumhoz kötődik, vagy például valamit, ami korszakhoz, mondjuk évvégén által ilyen karácsonyi ihlet és tárgyat szoktunk választani, vagy az új évre készülve olyat. Tehát valóban köszönöm szépen ezt a dicséretet, mert nagyon jó esik, jó hallani a visszajelzést, és örülök neki, hogyha ön így gondolja.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Ninkov Kovácsev Olgát hallották, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóját, és akkor május 23-án szombaton múzeumok éjszakája.
4: Így van, köszönöm szépen.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
3: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: A Bee Gees zenélt nekünk az előbbiekben, de érkezik majd a folytatásban a Sweet, a Village People, és itt lesz majd Presser Gábor is hamarosan, mármint az egyik dala. A 107,1 megahertzen hallható lesz. Eddig tartott viszont a mai napindító. Érkezik a 10 órai híreket követően a Mozaik mai műsorvezetője, szerkesztő műsorvezetője, mert ő felel azért, hogy milyen témák kerüljenek adásba egészen délután 2 óráig. Itt van a stúdióban Cser Nai Panna, szia!
3: Szia, Szuzi, köszöntöm a hallgatókat!
2: Most hát mivel készülsz? Egy picit hosszú volt ez a hétvége, mert munkával töltötted, úgyhogy hát kitartást kívánok itt a következő napokra is, mert hogy most elég hosszú ideig, szabad nap nélkül, hát viszed végig majd a napokat. Azért kell ehhez erő és kitartás.
3: Igen, energia mindenképp, energia. De hát megfelelő alvás,
2: igen,
3: az nagyon fontos,
2: kávé
3: is, ha bár én nem kávézom, jó, inkább teás vagyok, de ezt most kijelentük, hogy kávé mindenképp kell, viszont a tea is jól tud jönni, és csoki, az mindig tud segíteni.
2: De jó vagy.
3: De viszont, ami a műsort illeti, volt idő azért felkészülni rá, és érdekes programok és események is lesznek azért itt az elkövetkező időszakban, hogy erről mindenképp beszámolunk, és mindig hangsúlyozom a hallgatók számára is, hogy minden, ami fontos és érinti önöket, az ugyebár terítékre kerül. Ez a mai Mozaikban is így lesz, hiszen idén nyáron is megszervezik a MAT tábort. Nem tudom, hallottál-e már erről a táborról, hogy ez milyen tábor, Szuzi?
2: Panna, 12 éve dolgozom. Igen, én hallottam már, úgyhogy hát ugye a színjátszás kerül előtérbe, de azért mesélj egy picikét többet, hogy miről is van szó.
3: Igen, ez egy nagyon érdekes tábor, én fiatalabb koromban jártam ezekben a táborokban, és
2: saját élményed
3: igen,
2: is van.
3: Igen, és nagyon-nagyon szeretem, és hát nagyon fontos helyet foglal el a szívemben ez az esemény, úgyhogy mindenképp erről fontos dolgokat is elmondunk majd a műsorban, de viszont beszámolunk a Belgrádi Kollégium Hungarikum programjairól is, és mivel ma hétfő van, így nem maradhat el Küzdőtér című műsorunk Tóth Tibivel, ő pedig érkezik hétvégi sportösszefoglalóval, és bemutatja a Bajsai Szegi Lajos Ifjúsági Sakklub felnőtt csapatát, akik megnyerték a Vajdasági Kupát.
2: Érdekesen hangzik, mindenféleképpen érdemes lesz veled tartani. Amit még azért mondjunk el, hogy a 14 órai hírek után lesz beszéljünk róla, illetve körhintával érkezik Vágó Kriszta.
3: Így igaz.
2: Érdemes tehát velünk tartani, tegyenek így. Köszönöm szépen, Panna, hogy befáradtál ide a stúdióba. Jó munkát kívánunk neked. A napindító csapata viszont elköszön. A műsort Kaszoli Violetta szerkesztette, az adásvezető technikus Váradi Valentin volt, a mikrofonnál pedig Dédics Szuzannát hallották. További szép napos napot kívánok, és kellemes rádiózást. Holnap 10 órától találkozunk, majd friss hírekkel, információkkal jövök akkor. További szép napot mindenkinek.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika mikrofonnál. Azerbajdzsánban, Bakuban tárgyal Alekszandár Vucic. A szerb elnök beszámolója szerint hasznos és eredményes egyeztetések zajlottak az azeri elnökkel. A két ország 2027-ben közösen kezdi meg az 500 megawattos gázerőmű építését Nis közelében, amely várhatóan 2030-ra készül el. Vucic emellett arra biztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiában, hangsúlyozva az ország gazdasági és politikai stabilitását. Kiemelte, hogy Szerbia államadósága az uniós átlag alatt van. Az államfő szerint a szerb-azeri együttműködés a jövőben az energetikán túl más gazdasági területekre is kiterjedhet. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járműek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első 4 hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járműet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárlóközpontok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járműek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést. Nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet az Ebola új fajtája miatt. Az új gócpont a Kongói Demokratikus Köztársaság. Ez egy másféle vírus, mint ami a korábbi járványokat okozta. A térségben 245 gyanús esetet és 80 halálesetet regisztrált a szervezet. A vírus testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján vagy bőrsérüléseken keresztül terjed. A korai tünetek közé tartozik a láz, az izomfájdalom, a fáradtság, a fejfájás és a torokfájás. A WHO szerint az ebola átlagos halálozási aránya körülbelül 50%. Több száz kiállító, köztük 150 borász várja a vendégeket május 21-én csütörtökön a Szegedi Borfesztiválra, amely idén 11 napig tart. Magyarország egyik legnagyobb és leghosszabb gasztrokulturális eseményét az idén 30. alkalommal rendezik meg. Minden nap szól majd a jazz és a blues, de lesznek pop műfajához közelebb álló énekesek és bulizenekarok is. Idén is rendeznek borversenyt. A jubileum év fontos változása, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul.
8: Időjárás.
9: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fok van és gyenge északnyugati szél fúj. Változóan felhős, ugyanakkor napos időszakokkal tarkított és melegebb időre számíthatunk, mint tegnap. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 22 Celsius fok között alakulhat.
7: Hírműsorok óránként.
6: Programajánlatok.
3: Határhelyzet.
6: Időjárás.
10: Közérdekű információk.
11: Itt az SMR-ben.
7: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
12: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
13: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Mozaik műsorunk hallható itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán egészen 14 óráig. Jó, hogy a 107,1-re állították az állomáskeresőt. Ma május 18-a van Erik, Alexandra, Kamilla, Bódog, Klaudia, Félix és Erik névnapja. Köszöntöm őket innen a stúdióból, és szokásomhoz híven a születésnaposokat is. Legyen mindenkinek szép és örömteli napja. Különben ma két különleges világnap van, a Múzeumok Nemzetközi Napja, amely a múltunk értékeire figyelmeztet, a napindító műsorban hallhattak is egy beszélgetést erről, és az Internet Világnapja is ma van, amely pedig a jövőnk technológiáját ünnepli. Érdekes ellentétek. Egy pillanatra tekintsünk most mi is a jövőbe, nézzük, mi várható a mai műsorban. Mint mindig, ami fontos és érinti önöket, az bizony terítékre kerül, ez most sem lesz másképp. Közérdekű információk, aktuális hírek, időjárás, valamint út- és határhelyzet jelentés nem marad el. Mivel ma hétfő, így az állandó hallgatóink már jól tudják, ez azt jelenti, hogy 11 és 12 óra között küzdőtér Tóth Tiborral, érkezik hétvégi sport összefoglalóval, és a Bajsai Szegi Lajos Ifjúsági Sakklub felnőtt csapatát is bemutatja önöknek, akik nemrég megnyerték a Vajdasági Kupát. Ami viszont a Mozaikot illeti, fókuszba kerül a művészet és a színház, ugyanis idén nyáron is lesz mattábor, színjátszást és rendezést kedvelő közös alkotásra, valamint kísérletezésre nyitott fiatalokat vár a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók tábor a Zentán. A tábor legfontosabb tudnivalóit Virág Kis Anita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa mondja majd el. De a belgrádi Kollégium Hungaricum változatos programokkal is várja az érdeklődőket, az intézmény igazgatóját kapcsolom majd telefonon a részletekért. A Mozaik után a mai beszéljünk róla rovadban Tóth Andrással, a Vajdasági RTV szerkesztő műsorvezetőjével hallhatnak egy interjút, aki az idei év újságírója díjat elektronikus média kategóriában érdemelte ki. A beszélgetésben szó lesz az elismerés jelentőségéről, az újságírói hivatás kihívásairól, a televíziós műsorkészítés kulisszatitkairól, valamint arról is, mit jelent számára ez a rangos szakmai díj. Ne feledjék, amennyiben van hozzászólások a műsorhoz, vagy rendelkeznek út- és határhelyzeti információval, bátran írjanak SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdjük a Mozaikot a Fonográf együttessel.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Közérdekű információval érkezem, ugyanis folytatódik a tavaszi nagytakarítási akció, mégpedig a mai napon a harcosok sorakozója lakótelepen. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki, mégpedig a Náda Dímit is a Jó Lajos utca sarkán, a Lovro-Bracsójevics utcában, valamint a Blaskorájics utca végén. Az akció egy napig tart a harcosok sorakozója a lakótelepen, így 17 órakor kezdődik a konténergyűjtés, holnap pedig a Kertváros helyi közösségben folytatódik az akció.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres lakás. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőnek.
1: 107,1.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: 10 óra 37 a pontos idő. Újabb közérdekű információval érkezem, mivel karbantartási munkálatok miatt május 18-án hétfőn, azaz a mai napon szünetel az áramszolgáltatás Szabadka, Bács-Kossuth, Falva, Palics és Magyar-Kanizsa egyes utcáiban. Most utána nézünk, hogy 11 órától mely települések utcáin lesz áramszünet pontosan. Bács-Kossuth falván már 9 óra óta nincs áram, az Akác, a Kendergyár, a Belgrádi, a Huszár és a Vasút, valamint a Bajsai úton egészen 14 óráig nem lesz áram. Ami Palicsot illeti, a palicsi tanyákon, valamint a Vikken telepen és a környéken 9 óra 30 és 11 óra 30 között nem lesz áram. Nézzük Szabadkát, ugyanis a Vinodol utcában a Sajkás, a Leszkovác, a Lepenica utcában, valamint a Sime-Tikvicki utcában és az Igmán utcában, illetve a Moszlavina utcában és a Lázár-Bacsics utcában 11 óra és 12 óra 30 között nem lesz áram. Még mindig Szabadkán vagyunk, hiszen az Ozren utcában és a környékén, valamint a Kozara utcában 11 óra és 11 óra 45 között nem lesz áram. Valamint még a Kodály Zoltán utcában is áramszünet lesz 12 óra 45 és 13 óra 30 között. Ami pedig Magyar-Kanizsát illeti, már 10 órától nincs áram, az Ady Endre utcában és a Tökölyszálva utcában 12 órakor lesz újra áram ezekben az utcákban. Úgyhogy ez lenne tehát az áramkimaradásról szóló közérdekű információ. Ha bővebb információkat szeretnének megtudni, akkor mindenképp látogassák meg a Pannon RTV honlapját, és a közérdekű menüpont alatt részletesebben el tudják olvasni, hogy pontosan hol, mikor és mely utcákban van áramkimaradás.

Elton John hangját hallhattuk az imént, és vele együtt lezárjuk a Mozaik első óráját is. A továbbiakban még lesznek ehhez hasonló jó slágerek, viszont most kerekórán hírek következnek Maráczi Barabás Mónika szerkesztésében, utána pedig küzdőtér. Tóth Tibor érkezik a stúdióba, hétvégi sport összefoglalóval, és bemutatja a Bajsai Szegi Lajos ifjúsági sakklub felnőtt csapatát is önöknek. A Mozaik a 12 órai híradó után folytatódik, tartsanak velünk, több érdekes témával is érkezem majd, például szó lesz a Mattáborról és a Belgrádi Kollégium Hungaricum közelgő eseményeiről is. Maradjanak velünk!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Azerbajdzsánban, Bakuban tárgyalt Alekszandr Vucic. A szerb elnök beszámolója szerint hasznos és eredményes egyeztetések zajlottak az azeri elnökkel. A két ország 2027-ben közösen kezdheti meg az 500 megawattos gázerőmű építését Nis közelében, amely várhatóan 2030-ra készülhet el. Vucic emellett arra biztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiában, hangsúlyozva az ország gazdasági és politikai stabilitását. Kiemelte, hogy Szerbia államadósága az uniós átlag alatt van. Az államfő szerint a szerb-azeri együttműködés a jövőben az energetikán túl más gazdasági területekre is kiterjedhet. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járműek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első négy hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárlóközpontok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és kétkerekű járműek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést. Megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita magyar külügyminiszter Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrii Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztül. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés az ország délnyugati részén történt. Többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengés riadót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek.
0: Sport.
2: Nyert a magyar férfi kézilabda válogatott, de a szerbek jutottak ki a kézilabda VB-re. A szerb csapat 31-30-ra kapott ki Magyarországtól a világbajnoki selejtező visszavágóján Veszprémben. Ez azonban nem bizonyult elegendőnek a továbbjutáshoz. Az első mérkőzésen szerzett előnyöket a szerbek megőrizték, így összesítésben egy góllal vívták ki a részvételi jogot a németországi tornán, amelyet jövő januárban rendeznek.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környéke jelenleg 18 fok van, és gyenge észak-keleti szél fúj. Ma sok napsütésig ígérkezik, csapadék nem valószínű a térségben. Délután 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
4: Friss hírek minden órában.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
6: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
8: Reklámot hallottak.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hétfő, akkor Küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámosztán. A keverőpult mögött Váradi Valentin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk legalább majdnem 12 óráig. Mai műsorban sakkozunk. A bajsai Szegély Lajos ifjúsági sakklub felnőtt csapata megnyerte a vajdasági kupát, az ősszel kezdődő bajnokságban pedig az együttes célja az első ligába jutás. A kupa győzelemről, a további tervekről és az utánpótlás helyzetéről Kocsis Gáborral, a klub elnökével, és Bacsa Zoltán csapatkapitánnyal beszélgettem.
2: Beszélgetésünk apropója a vajdasági kupa győzelem, ugyanis a Szegély Lajos ifjúsági sakklub, a bajsai Szegély Lajos ifjúsági sakklub megnyerte a vajdasági kupát, a tartományi kupát. Mekkora siker ez a klub életében, és hogyan is zajlott a kupa verseny?
3: Ez a kupa sorozat, ugye, ez most Zentán zajlott a Fantastico Hotelban, április 23-a és 26-a között, 5 forduló, svájci rendszerű, tehát úgy az azt jelenti, hogy a erősségi szempontból játszanak egymás ellen a csapatok, a gyöngébbek a gyöngébbekkel, az erősebbek az erősebbekkel. A bajsai csapat az a harmadik kiemelt volt, az élő pontszám alapján, az átlag élőszám alapján, mink voltunk a harmadikak. Az első kiemelt volt a Cár Uros Jezek csapata. Ez már ugye tavaly kezdődött ez a kupa szereplésünk, mivel hogy közel van a Zenta, így utazás szempontjából is ez előnyös, és ez egy ilyen csapatépítő verseny. Tavaly sajnos csak negyedikek lettünk. Ez egy csütörtöki nap kezdődött egy fordulóval. Az első mérkőzésen az opolói csapat ellen játszottunk. Úgy kezdődött, hogy mindjárt egy táblán vereséget szenvedtünk, de aztán a fiúk megrázták magukat, és abszolválták 3-1-gel ezt a mérkőzést. Utána a második fordulóban úgynevezett házigazda, ugye az Enta első csapatával játszottunk. Ott a sima 4-0 lett javunkra. Utána a harmadik fordulóban volt ez péntek, szombaton volt dupla forduló, délelőtt is, meg délután is. Délelőtt az indiai csapat ellen játszottunk, 3-1 lett a javunkra. A negyedik fordulóban délután a Pannonia csapatával mérkőztünk. Ugye ilyenkor már élesedik a csata. Volt lehetőségünk taktikázni, ugye előbb az első 2-3 fordulóban gyengébb csapattal, aztán kezdett összeállni csapat hiányzások miatt. A délutáni mérkőzést azt már csak 2,5-1,5-re nyertük meg a Pannoni ellen, és úgy mentünk neki az ötödik utolsó mindent eldöntő fordulónak, hogy 100%-os eredmény, meg a csóka is, aki közben nagy szolgálatot tett azzal, hogy legyőzte az első kiemelt Cár Uros Jezekot, és az volt még a pláne benne, hogy nekünk fél táblaponttal többünk volt, mint a csókának, tehát nekünk elég volt a döntetlen is. Kemény csata zajlott, 3 táblán is döntetlennel végződött a csata, viszont a negyedik táblán a mi üdvöskénk, a Juhász Bence, ő játszott egy magyarországi csókai légióssal, aki ellen már tavaly is játszott, és legyőzte, de viszont ugye az most úgy volt, hogy tehát egy kiki meccs volt, hogy ha vesztünk azon a táblán, akkor csak negyedikek vagyunk, ha döntetlen, vagy ha nyerünk, akkor viszont elsők. És végül úgy alakult, hogy a Bence ismét legyőzte az ellenfelét, és így a elsők lettünk, a csóka viszont negyedik. Így sikerült ezt a kupa sorozatot megnyerni.
2: Először a klub történetében volt már a hasonlóra példa?
3: Hát azt a tavalyi kupa döntőt ezt most először nyertük meg. Tavaly szerepeltünk először, most szerepeltünk másodszor. 25 csapat volt, hát szinte Vajdaság összes területéről, Szerémségből is, Bánátból is, Bácskából is, hogy említsem csak annyit meg, hogy volt a Zentának volt 2 csapata, volt a Csókának 2 csapata, mivel hogy szinte házigazdák voltak. Szabadkai Pénzionér, a Pannónia, a Topolyai Saklubnak a csapata, Szent Tamás, Kula, Palánka, Szerémségbi Petyinci, India, Bánátbú voltak a Báta Csószi Csopovó, akivel az ási fordulóban játszottunk meg, volt egy ilyen progresszú Vlajkovác, az ilyen félig ilyen román csapat, tehát ilyen kisebbségű valószínűleg, és akkor ők is játszottak, és elég erős, tehát elég nagy színvonat képviselnek, úgyhogy ők is ott valahol a negyedikek, ötödik lettek a végelszámolásban. Az első helyezettek, tehát mink lettünk, a második a Cáruros Jazak, a harmadik viszont a Pénzionér Szabadka.
2: Kik alkották a Bajsai Kupa győztes csapatot, sorolva a játékosoknak a neveit?
3: Tábla szerint sorrendben, ahogy le kellett adni ugye egy ilyen alapcsapatot, és akkor ha van változás, akkor azt minden mérkőzés előtt fél óra, egy órával előtte le kell adni. Tehát a Balla Tamás játszott első táblán, második táblán játszott a Juhász Bence, harmadik táblán játszott a Farkas Tibi, negyedik táblán volt a Kecskeméti Árpád, azon kívül van még, volt a Solymosi András, ő egy mérkőzést játszott, ő volt az egyetlen, aki mérkőzést vesztett azért, mert valamilyen szemgondja volt, ilyen valami beleugrott neki ilyen munka közben, és akkor már könnyezett, már alig látta a táblát a mérkőzés végén, és akkor ezért el is vesztette, egy ilyen full döntetlen állást elvesztett. Azon kívül volt a Nagy Attila, Farkas Sándor is, hát én mint nyolcadik, de csak azért, hogy én voltam a nyolcadik, mivel hogy négy játékos játszik a kupába, meg lehet négy tartalék.
2: Legutóbb 2023. decemberében beszélgettünk, amikor a csapat története során először felkerült az első ligába. Milyen is volt ez az első ligás idény ott 2024-ben, erre hogyan emlékeznek vissza, tanár úr?
4: Igen, hát az első ligába való fölkerülés az hatalmas eredmény volt a bajsai csapat számára. Amikor még alsóbb rangban versenyeztünk, alsóbb ligákban, akkor mindig az volt a célkitűzés, hogy csak eljussunk egyszer a második ligáig, hát ugye bajsai klub, és akkor hát legalább a második ligába eljussunk, hát az milyen nagy eredmény lenne számunkra. És aztán végül nem csak, hogy a második ligába eljutottunk, hanem az első ligába is. Az első liga ugye Bajna Bástán került megrendezésre, számunkra valóban nagy falatnak bizonyult. Egyrészt anyagilag, mert messze van, tehát a játékosoknak az egész csapatnak úti költséget kell biztosítani, ugye az utat megszervezni, aztán egy héten köröztül a hotelt fizetni, igen, 11 napon köröztül, tehát anyagilag mindenképpen hatalmas megterhelés volt, de nem csak anyagilag, hanem nyilván, hogy a játékosok számára ez már egy nagyon magas szint, itt valóban Szerbia legjobb játékosai voltak, sőt, utólagos statisztikai kimutatásokat, ahogy nézegettük, akkor kiderült, hogy az egész versenyen, tehát az első ligás versenyen körülbelül 100 külföldi játékos vett részt, és valószínűleg ennek köszönhetően, meg hát aztán később a második, a következő évben, a második ligás versenynek köszönhetően, ahol szintén rengeteg sok, hát ukrán, török, indiai, mindenféle nemzetiségű játékosok, vendégjátékosok voltak, így módosítottak a sakszövetség szabályzatán, és eddig 3 külföldi játékost regisztrálhatott egy szezonba egy csapat. Most ezt lecsökkentették egyre. Van nekünk is egy játékosunk, aki tulajdonképpen szerbiai lakos, de mégse az állampolgárságot nem kapta meg, tehát az anyaországtól, Romániától, és így külföldi játékosként van nyilvántartva, holott szerbiai. De minden esetre én szerintem ez így jobb lesz, mert hogyha szerbiai liga, akkor valóban ugye inkább legyenek játékosok is. Az első ligában, hát ott valóban nagyon erős játékosok vannak, erős mezőny van, számunkra legalábbis ezzel a fölállítással, ami jelenleg van. nem sokon múlott, hogy bent maradhattunk volna az első ligába, és amikor kiestünk rá következő évben, ugye a második ligába mindjárt első közül ott voltunk az első hely közelében, tehát valahol ott vagyunk mi az első liga szintjén, csak egy picike, még az egy lépés az hiányzik.

0: Most pedig ugye majd készülnek a következő idényre, ami majd ugye ősszel fog elkezdődni. A második ligában versenyez ugye továbbra is a klub. Mik a célok, mik a tervek?
1: A második ligában őszre szintén hát szeretnénk mindenképpen első helyet elérni, és így bejutni az első ligába. Csapat összetételén nem tervezünk nagyot változtatni. Volt szó már eddig, kicsikét még kora is talán beszélni róla, mert a második ligát azt mindig ősszel október-novemberbe szokták megszervezni. Volt már róla szó, hogy fiatalítunk egy kicsikét, fiatal játékost hozunk, de ez még nem körvonalazódott teljes egészében. Másrészt elbúcsúztunk két magyarországi vendégjátékosunktól, és megtartottuk a romániai vendégjátékosunkat. A többiek azok ugyanazok, akik eddig is voltak. Jól bejáródott csapat, fejlődőképes csapat, egy-két fiatal játékosunk évről évre egyre több élőpontot gyűjt, egyre magasabb kategóriákat céloznak meg, úgyhogy lehet, hogy már az idei év folyamán az előbb említett Juhász Bence is, aki tavaly megszerezte a FIDE-mesteri címet, az idén pedig már ott van a nemzetközi mesteri cím közelében, tehát lehet, hogy már az idén meg lesz az is neki. Így a csapat átlag élőpont száma is növekszik, tehát erősödik a csapat tulajdonképpen, fejlődőképes játékosok vannak, meg hát aztán vannak a stabil, idősebb, stabil játékosok, akik mindig hozzák a tőlük elvárt eredményeket a megfelelő táblán persze. Úgy gondoltuk, hogy ezzel a csapattal, ha bejutunk az első ligába, akkor esetleg lehet, hogy még egy vagy kettő erősebb játékos. Csak a probléma az, hogy ugye, mikor itt beszélgetünk ezekről a sportklubokról, sportcsapatokról, akkor mindig előjönnek a piszkos anyagiak. Sajnos mindig előjönnek a piszkos anyagiak, holott mindig ki van hangsúlyozva, helyi közösség, vagy az aktuális szervezet részéről is, sportszervezet részéről is, ágazati sportszervezet részéről ki van hangsúlyozva, hogy ugye ez amatőr szint, itt ez non-profit szervezetek, a sportklubok ugye non-profit szervezetek, és így az anyagiakról nincs mit beszélnünk, és hogyha ugye van kívülről dotáció, tehát hogyha vannak esetleg olyan vállalatok vagy magánszemélyek, akik hozzájárulnak a klub kiadásainak a fedezéséhez, akkor az szerencséje a klubnak, akkor a klub bír erősebb játékosokat szerződtetni, habár hivatalosan a játékosok nincsenek fizetve, de hát szóval ez nyílt titok, hogyha valaki egy erős játékos elmegy egy klubnak játszani, tehát regisztráljuk a klubunkba egy erős játékost, akkor az nem a két szép szemünké fog sakkozni. A helyi közösségek azok pedig a klubokat finanszírozzák, tehát olyan szempontból, hogy fedezik a kluboknak a klub fenntartásához szükséges kiadásokat. Az első ligába való bekerüléskor természetesen erősíteni kell a csapatot, ezzel a csapattal is lehet, hogy bent, én szerintem bent tudnánk maradni. A csapatkapitány egy kicsikét szkeptikusabb ebben ezen a téren. Ő azt mondja, hogy hát magasabb szinten azért erősítsünk akkor már. Mondom, ez mindig attól függ, hogy mennyire akarunk mi. Például volt olyan idény, amikor bánáti csapatok sorozat jutottak be magasabb rangú versenyre, de lemondták, azért, mert akkor ott már az ő nekik drága lenne, azt már ők nem tudják finanszírozni, így hiába lettek elsők, és jutottak be magasabb rangba, visszaléptek, és akkor így második vagy harmadik helyezettek mentek tovább. Ez se tetszett a vajdasági sakklubnak, úgyhogy ebből is volt vita, úgyhogy azóta itt is voltak módosítások a szabályzatban. Mindenképpen el kell dönteni egy klub vezetőségének elsősorban, hogy akkor milyen szinten is szeretnénk versenyezni. Elvégre hát vannak olyan játékostársaink, ismerőseink más klubokból is, akik azt mondták, hogy Őnekik nagyon jó épp az aktuális liga, amiben vannak, az őnekik nagyon jó, nem kell messzire utazni, ha vendégségbe mennek, nem kell messziről jönni a játékosoknak, akik jönnek ellenük játszani. Ezen a szinten körülbelül ők nagyon jók, és akkor az ő játékosaik itt eljátszogatnak, néha nyernek, néha veszítenek, a lényeg az, hogy játszunk.
0: Csapatkapitányt kérdezzük. Zoli, te mit vársz a következő idénytől?
2: Hát ami a 2026-os idényt illeti, én mindig is, ha lehet úgy mondani, maximalista vagyok, én szeretném, hogyha a csapat első volna, és visszakerülnénk az első ligába, és talán egyszer már meg is vetnénk a lábunkat, hogy ne esnénk ki aztán. Lehet, hogy könnyebb bent maradni, mint aztán újból bejutni.
0: Elnök úr, térjünk az utánpótlásra. Mi a helyzet a gyerekekkel, a fiatalokkal?
1: Hát sajnos a Bajsai Szegi Lajos ifjúsági, kihangsúlyozom, hogy ifjúsági is a klub, ugye a nevünkben is benne van, hogy ifjúsági, hát ez most már nem ifjúsági, az ifjúság az szépen lassan elkopott. Hát az elsődleges oka annak, hogy a fiatalok elhagyták a klubot, illetve kimaradtak a klubból, az elsődleges oka az az volt, hogy a helyiséget, ahol az edzéseket, tréningeket tartottuk, az renoválás alá került, tehát ez egy régebbi épület, és ideje volt már, a helyi közösség rászánta magát, ideje volt már, hogy renoválják. Viszont ez a renováció, ez a könyvtárnak a felújításával is egybe kapcsolódott, és így nagyon elhúzott, 2 évig elhúzódott az egész, és 2 év alatt gyakorlatilag a helyi közösség fölkínálta ugyan a faluháznak a termét heti 1-2 alkalmú összejövetelre, de viszont nem tudták garantálni azt, hogy a rekvizitumokat, amiket viszünk, ugye garnitúrákat, táblákat, sakkórákat, egyéb felszerelést, amire szükségünk van, hogy azt megőrizzék, vigyázzonak rá, tehát azt nem tudtuk volna elhelyezni. Hozni-vinni túl sok lett volna. Én az én szintemen, amit tudtam, annyit adtam át a gyerekeknek a sakktudásomból, és aztán később, hogyha valaki kiugrott, látszott rajta, hogy jobb játékos, akkor ott már komolyabb sakkozók vették át az irányítást, és hát voltak az elmúlt, ugye, mert a sakklub az 2014-ben lett hivatalosan regisztrálva, 13-ban kezdtük el, de 14-ben regisztráltuk hivatalosan a klubot, azóta volt néhány játékosunk, mivel én tanár vagyok, és akkor így az iskolában egyébként is a gyerekekkel kapcsolatban voltam. Megfigyelhető volt, hogy a gyerekek addig jöttek a sakklubba, addig jártak a sakklubba, míg elemibe jártak, tehát míg elemi iskolában voltak, és akkor velem is napi szinten találkoztak, aztán a sakklubba is, ugye, tehát egy szorosabb kapcsolat volt a gyerekekkel. Viszont amikor elmentek középiskolába, akkor vagy Szabadkára, vagy Kúlára, vagy Topolyára ide-oda elmentek középiskolába, akkor már ritkábban jöttek, csak hétvégén jöttek, és más sportágok is elhúzták, hát elsősorban a futball természetesen a fiúknál, akik megmaradtak, azok pedig a középiskolai tanulmányok miatt szintén elmaradoztak. A mi általunk kinevelt sakkozók, azok nem hozzánk kerültek a fölnőtt csapatba, mint ahogy az általában lenni szokott, ugye, hanem más klubok, más városok klubjai rájöttek arra, hogy nézd csak ezt a kislányt, ez milyen jó sakkozik. Például van egy nagylány, aki Szabadkán jár középiskolába, Bajsai. Az például rögtön a Szabadka, az egyik szabadkai klub, az rögtön vajdasági szintű versenyekre elkezdte vinni. Valójában a mi nevelésünk, de hát ugye különböző okok miatt ott már másik klubban. De ez nem is baj tulajdonképpen. Én mindig azt mondtam, hogy a lényeg az, hogy a gyerekekkel, ha csak annyit sikerül elérnem, hogy valamikor később az életben, ha leül egy táblához, akkor tudjon játszani, örömmel játszon esetleg, ha csak szórakozásból is, de akár versenyszerűen is valaki, vagy még később, Vannak olyanok például, akik gyerekkorukban sakkoztak, aztán életük során úgy alakult, hogy nem játszottak, és aztán idősebb korukban, amikor több lett a szabadidejük, akkor megint leültek és elkezdtek versenyszerűen sakkozni. Például ilyen sakkozót is ismerünk, és én szerintem ez lenne a lényege valójában ennek. Az, hogy az ember, ha leül egy táblához sakkozni, akkor az. Másrészt a gyerekeknek nagyon fontos, ezt mindig elmondtam, valószínűleg már itt is többször, hogy a gyerekek szempontjából, a fejlődés szempontjából, hát ugye ez a Polgár Judit féle reklámhadjárat, amit ő csinál a sakk mellett, hogy vigyük be az iskolákba, elsősorban ugye logikafejlesztő készség, másodszorban a szocializáció szempontjából, például volt olyan játékosunk, aki hogyha nagyobb társaságban vagy egy olyan helyre kellett bemenni, ahol több ember volt együtt, akkor elsírta magát, meg minden, és aztán elkezdett sakkozni, versenyre járni, ezt minthogyha elmúlt volna teljesen, fölbátorodott, egy magabiztosságot, tehát szocializálódik, tehát mindenféle, többféle szempontból is el lehetne is sorolni, hogy mi minden haszna van a sakknak, úgyhogy mindenképpen újra kellene éleszteni a Bajsai Sakklubba ezt. Most már a helyiséget befejezték, a renovációt, úgy hallom, hogy vannak szülők, akik már érdeklődnek, hogy hú, hát volt itt egy-két évvel ezelőtt sakklub, és akkor most mi van azzal, mert a gyerek otthon apukával sakkozgat, de hát az nem az, hanem jó volna akkor egy kicsit komolyabban. Úgyhogy valószínűleg, hogy az idei évben ez is meg fog oldódni, hogy az ifjúságot is újból bevonjuk, és akkor így egy két szekcióban tud a klub működni. Egy fölnőtt klub, ugye, ami halad előre az első liga felé kacsingat állandóan, meg aztán lenne egy gyerekcsapat, ami szintén nagyon jó volna, mert a gyerekeknek is vannak lehetőségeik versenyezésre. A környékünkön is többször rendeznek gyerekversenyeket a gyerekek számára, elemisták számára. Arról nem is beszélve, hogy nem tudnám megmondani, hogy melyik évben volt az, amikor a Szerbiai Sakszövetség és az Oktatásügyi Minisztérium között létrejött egy szerződés, megegyezés, hogy az iskolákban a sakkoktatást elismerik választható tantárnak, és így aki egyes iskolákban, ha vannak olyan tanárok, akik ugye szívesen foglalkoznak a sakkal, vagy a gyerekekkel szívesen sakkoznak, akkor azoknak el lehet ismerni iskolai óraként is akár a sakkot. Ez régebben nem volt, úgyhogy ez a az idézőjelben mondva sakkot az iskolákba elnevezésű irányzat, ez egy lépést tett előre, úgyhogy most már a sakk bent van az iskolákban. Még mindig lehetne javítani rajta, természetesen magasabb szintre emelni, de minden esetre az Oktatásügyi Minisztérium által kiadott diplomát kapnak a gyerekek, hogyha sakkban érnek el az iskolában eredményt, iskolai versenyeken vagy községi, körzeti, illetve országos versenyt is rendeznek belőle, és ezt a diplomát ugyanúgy elismerik, mint a más tantárgyakból kapott diplomákat, tehát egy azonos rangra emelték. Úgyhogy ebből a szempontból is a gyerekeknek, egyes gyerekeknek például nagyon jó jönne egy-egy ilyen diploma, ahhoz, hogy esetleg a VUG diplomát megkapják, vagy más elismerés miatt is. Úgyhogy én szerintem mi ezt majd újra fogjuk indítani az idén, ha nem én, akkor valaki más.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdi?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
8: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Kedves hallgatunk, 11 óra 44 perc a pontos idő, sporthírek következnek.
1: A labdarúgó Szuperliga felsőházi rájátszásának utolsó előtti fordulójában a már bajnok Cena Zvezda 0-0-as döntetlent ért el a Surdulice Rádnik otthonában. A többi eredmény a következő: Novi Pazar, Zseleznicsár 2-2, UFK Beograd, Vojvodina 1-2 és Csukaricski Partizán 0-0. Első a Cena Zvezda 86, második a Vojvodina 73, harmadik a Partizán 70 ponttal. Az alsó házban a TSC 2-1-re kikapott otthon a Nisi Rádnicskitól, és az utolsó fordulóban dől el bennmarad-e a ligában, a Spartacus pedig szintén hazai pályán 1-0-ás vereséget szenvedett az IMT gárdájától. A többi eredmény: Napredák Rójeváci Rádnicski 0-0 és Javor Lucsani Mladosz 2-4. Az alsó házat a 49 pontos IMT vezeti, a TSC 44 ponttal a harmadik, a Spartacus 21 ponttal a hetedik helyen áll. Az utolsó körben a TSC a belgrádi IMT vendége lesz. A Vajdasági Liga északi csoportjában az Adorjáni Tisza 7-0-ra legyőzte a Bács-Petrőci Mladosz együttesét. A többi eredmény: Ókéri Obrigy Palipási Rádnicski 3-0, Apatini Mladosz Kicskéri Szutyeszka 5-0, Kulai Hajduk Dunagálosi Budújtnasz 3-1, Kucorai Iszkra Bácsföldvári Vojvodina 2-3, Becse Bajsa 0-2, Sztapári Hajduk Bajmaki Rádnicski 4-0 és Újsóvéi Proleter Mladenovói Budújtnasz 1-1. Első a Tisza 58, második az Apatini Mladoszt szintén 58, harmadik a Bajsa 56 ponttal. A Vajdasági Liga déli csoportjában a Temerini TSK küzdelem nélkül 3-0-ra nyert az időközben a ligából kilépett Pirosi Jedinstvo ellen. A mezőnyt továbbra is az Újvidéki Index vezeti, a 29 pontos TSK a 13. helyen áll. A Szabadkai körzeti ligában a Csantavér saját közönsége előtt 4-1-re kikapott a Szent Tamás együttesétől. A többi eredmény a következő: Túrjé Mladosz Csóka 0-3, küzdelem nélkül, mivel Mladosz kilépett a ligából, Tavankút Török-Kanizsai Obrigy 5-2, Györgyén Feketicsi Jadrán 6-0, Szabadkai Bácska Tomiszlávci 3-0, Kelebiszka Suma Nyegosovói Proleter 3-1, Szekhegyi Nyegos Adai AFK szintén 3-1, Zenta Torzsai Budújtnosz 2-1. A ligát a Nyegos vezeti 65 ponttal, második a Kelebiszka Suma 57, harmadik a Bácska 54 ponttal. A Szabadkai Városi Ligában két rangadót játszottak a hétvégén. Az elsőn a Hajdújárási Vinogradár mintegy 200 néző előtt otthon kapott ki 2-1-re a Szolid csapatától, a Palics pedig 4-1-re verte az UFK Mála Boszna gárdáját. A további eredmények a következők: Udárnik Békova 4-2, Lokomotiva Hajduk 3-0 és Elektro Vojvodina Prozivka 4-8. A Preparot szabad volt a hétvégén. Két fordulóval a vége előtt a ligát a 42 pontos Palics vezeti, a 40 pontos Szolid és a 38 pontos Lokomotíva előtt. A Tiszamenti Liga rangadóján a Tornyos 4-1-re győzött a Szanádi Jadrán pályáján, és óriási lépést tett a bajnoki cím felé. A többi eredmény: Horgos Gyárlegranicsár 1-0, Podlokányi Hajduk Oromi Sampion 0-3, küzdelem nélkül, mivel a Hajduk kilépett a ligából, Oroszlámosi Szlávia Szerb Keresztúri Jedinstvo 0-2, Tisza Szent Miklósi Szlogon Moholi Bácska 1-0, Majdáni Tromegya Padi Tisza 1-4 és Martonosi Jedinstvo Magyar Kanizsai Potiszje 0-14. Első a Tornyos 59, második a Jadrán 53, harmadik a Keresztúri Jedinstvo 48 ponttal. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a szomszéd rangadón a Bácskasútfalvi Szloboda 2-1-es vereséget szenvedett Pacséron a Bácska otthonában. A további két eredmény: Zenta Gunarasi Szlávia Péter Évei Jedinstvo 2-3 és Nádai Napredák Csikira Pusztai Mladoszt ugyancsak 2-3. A kishegyesi egység szabad volt. A tabellát a 35 pontos Jedinstvo vezeti, a 30 pontos Mladoszt előtt, harmadik a Szloboda 28 ponttal. A Spartacus kosárlabdázó 83-66-ra nyertek a Csácsaki Bórác ellen a szerb bajnokság negyed döntőjének első mérkőzésén. A két győzelemig tartó párharc második összecsapását holnap 19 órakor a szerbiai városban tartják. A négyes döntőben már ott van a Partizán, a Cena Zvezda és az FNP csapata. Dario Basics Pálkovics, a Spartacus atlétája 100 és 200 méteren is vajdasági csúcsot döntött Pozsonyban a Tomás Babiak emlékversenyen. A szabadkai atléta 100 méter selejtezőjében elért 10,58-as idejével 46 éves tartományi rekordot adott át a múltnak, a döntőben azonban már nem állt rajthoz, mivel a 200 méteres futamra összpontosított, amelyet két órával később rendeztek. A hosszabb sprintávon Dario 20,91-es egyéni és vajdasági csúcsal az első helyet szerezte meg 41 versenyző közül. Diana Basics Pálkovics 400 méteren állt rajthoz, és 59,74-es idejével a hatodik helyen végzett. Hiába nyert tegnap délután Veszprémben a magyar férfi kézlabda válogatott 31-30-ra Szerbia ellen, Csemad Rodriguez csapata mégsem jutott ki a világbajnokságra, mivel a párharc első mérkőzésén Nizsben 31-29 arányban kikapott a szerbektől. A VB-re a selejtezőket követően még Norvégia, a Feröer-szigetek, Spanyolország, Görögország, Lengyelország, Franciaország, Szlovénia, Olaszország és Észak-Macedónia jutott ki. A magyar jégkorong válogatott két vereséggel kezdte a svájci rendezésű A-csoportos világbajnokságot. A magyar együttes szombaton Finországtól 4-1-re, tegnap Ausztriától pedig 4-2-re kapott ki. Javítani az Egyesült Államok, Svájc, Lettország, Németország és Nagy-Britannia ellen lesz lehetőség.

0: Ennyi volt mára is erre a hétre a küzdőtér, kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Váradi Valentin adásvezető, technikus és jó magam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is. Viszontlátásra!
1: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker. Oh no, here I go again. Nincs siker.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a Híradó főbb témái. Jelentős mennyiségű csapadék esett Vajdaságban, örülnek a termelők. Zajlik a 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár Újvidéke. Mától fokozott közúti ellenőrzésekkel számítani Szerbia útjain, és erős földrengés rázta meg Kínát, mondom a részleteket. Jelentős mennyiségű csapadék érkezett a vajdasági termőföldekre. A legtöbb helyen 20 és 50 liter közötti eső hullott négyzetméterenként. A májusi csapadék sok gazda szerint életmentő volt, hiszen a tavaszi vetések és az őszi kalászosok is kritikus fejlődési szakaszban vannak, különösen a búza van veszélyben. Bár az eső fellélegzést hozott, a termelők szerint a jó terméshez a nyár folyamán is szükség lesz további csapadékra. Mecserik Anita riportja.
2: A kalászosok, különösen a búza és az árpa jelenleg szemtelítődés, illetve korai érés fázisban vannak, amikor különösen érzékenyek a vízhiányra. A szakemberek szerint a jelenlegi, vagyis a 25 fok alatti hőmérséklet most kedvez a növények fejlődésének. Ugyanakkor a korábbi szárazság már látható nyomot hagyott. Sok táblán sárgulás és a kalászok részleges visszafejlődése is megfigyelhető, ami már most terméskiesést vetít előre. 40 mm eső esett Csantavér környékén szombat éjjel. A csapadék szinte minden kultúrának kedvezett Vajdaságban. Kecsenovics János, csantavéri termelő.
3: Óriási segítség volt ez a növénytermesztésbe. Ez most mindennek nagyon jól jött az elvetett kultúrnövényeknek, a lekaszált herékre, a másodvetésekre, a gabonákra nagyon jól jött. Most legalább a szemek, amik képződtek, azok meg tudnak telni. Hát reméljük, hogy hoz valami segítséget.
2: Szabadka környékén valamivel kevesebb, átlagosan 26-27 liter csapadék esett, mondta Richter Frányó. Az elmúlt napok alatt lehullott eső már most megtette hatását, a növények felélettek, fogalmazott a szabadkai termelő. Az északbácskai gazdák leginkább a búza állapota miatt aggódnak.
4: Az árpák azok elég jó kinevelettek, a problémák vannak a buzákkal. Itt a mi környékünkön a buzára szinte megkésett az eső. Levelit eldobálta, mikor épp permeteztük a kalász védelemre, és mikor lássuk a földről, permetezőből lássuk a földet, az már nem jó. Szóval a levelek, sok levelet már elhullasztott a gabona, ugye kiszáradt. Ha olyan fázisban volt, hogyha pár napig nem lett volna eső, akkor nem lett volna semmi termésünk. Úgyhogy az utolsó pillanatban érkezett az eső, úgyhogy károk vannak. A buzákban nem lesz az a termés, ami kellene. Szerinte fele lesz annyi, mint tavaly. Ez a mi részünkön. Most másfél lehet, hogy volt több csapaték, nem tudom, de itt nem lesz olyan termés.
2: A gazdák szerint ugyan sokat jelentett az elmúlt napok csapadéka, a földek továbbra is szárazak, így a talaj rövid idő alatt szinte teljesen elnyeli a lehullott esőt. Úgy vélik, a jelentősebb terméskiesés elkerüléséhez a következő hónapokban is rendszeres, legalább a mostanihoz hasonló mennyiségű 24-25 liter csapadékra lenne szükség.
1: Az esős nap ellenére tegnap is sokan kilátogattak a május 16-án megnyílt 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárra. Az újvidéki rendezvényen csütörtökig 40 ország 1200 kiállítója mutatja be termékeit. Paracki László és Dudás Dániel összeállítása.
5: Az egy hétig tartó eseménysorozat partnerországa idén Csehország, a látogatók pedig gépkiállítások, élelmiszeripari bemutatók és nagyszabású állattenyésztési programok közül válogathatnak. Vasárnap többen konkrét vásárlási szándékkal érkeztek. Tóth Zoltán.
6: Minden évben járunk a kiállításra, hát ha látunk valami újdonságot, hát ha valami megtetszik. Most az idén célzottan jöttünk, egy kapálóekét szeretnénk venni. Itten nagy a kínálat, úgyhogy gondolkozunk, hogy a Szatexból vásárolunk egy 4 soros kapálóekét.
5: Külön standon mutatja be a termékeit a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége, a Vajdaságban élő magyar ajkú mezőgazdasági termelők egyik legnagyobb érdekvédelmi szervezete, amelyhez 73 alapszervezet társult és 20 falu gazdásszal dolgozik. Schneider Sándor, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének alelnöke.
7: A helyi termékek és a helyi kézműveseket mindig összeszedjük, aki a falugazdászaink már ismerik a helyet, valamelyikkel együttműködnek is, és főleg azokat elhoztuk ide, és képviselünk őket. kiraktuk a termékeit egy-egy katalógus, és akkor ez a fő tevékenységünk most itt a kiállítása.
5: Az újvidéki nemzetközi mezőgazdasági vásár Dél-Kelet-Európa legnagyobb és legjelentősebb agrárszakmai rendezvénye, valamint a térség legfőbb gazdaság és kiállítási eseménye, mondta Tóth Zoltán, tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes.
0: Nekünk vajdaságiak számára is nagyon fontos, hogy a gazdák el tudjanak jönni, lehetőséget biztosítani számukra az agrárfejlesztési trendek, az agráriumban aktuális fejlesztéseket megtekinteni, és egy nagyon fontos lehetőség ez a gazdák számára, hogy találkozhassanak az új technológiákkal, agrotechnológiákkal, digitalizációval, okos megoldásokkal, mert ez mind-mind azt segíti elő, hogy fenntarthatóbbá tudják tenni a gazdálkodásukat.
5: Az újvidéki vásáron idén is külön figyelmet kapott az innováció, a digitalizáció, az élelmiszerbiztonság és a fiatal gazdák szerepe. Ugyanakkor folytatódik az állattenyésztési kiállítás, amely keretében mintegy 750 kiemelkedő tenyészállatot tekinthetnek meg az érdeklődők.
1: Azerbajdzsánban, Bakuban tárgyalt Alekszandar Vučić. A szerb elnök beszámolója szerint hasznos és eredményes egyeztetések zajlottak az azeri elnökkel. Bejelentette, hogy a két ország 2027-ben közösen kezdi meg egy 500 megawattos gázerőmű építését Nizs közelében, amely várhatóan 2030-ra készülhet el. Vučić emellett arra biztatta az azerbajdzsáni vállalatokat, hogy fektessenek be Szerbiában, hangsúlyozva az ország gazdasági és politikai stabilitását. Kiemelte, hogy Szerbia államadósága az uniós átlag alatt van. Az államfő szerint a szerb-azeri együttműködés a jövőben az energetikán túl más gazdasági területekre is kiterjedhet.
8: Arról tárgyaltunk, hogy hamarosan lezárjuk és aláírjuk a megállapodást a Nizs közelében épülő gázerőműről. Ez egy hatalmas beruházás lesz. A kapacitása körülbelül 500 megawatt. Megállapodtunk arról is, hogy hogyan és milyen módon használjuk fel a gázt, valamint mik lesznek az ellátási források. Ez egy óriási potenciált jelent, és egy jelentős új kapacitást a villamos energiaiparunk számára.
1: Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első négy hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. A hatóságok külön felhívással fordultak a gépjárművezetőkhöz, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a gyalogosokra és a motorosokra, különösen a gyalogátkelő helyek, piacok és bevásárlóközpontok környékén, valamint csökkentsék a sebességet ezeken a szakaszokon. A gyalogosokat és a kétkerekű járművek vezetőit pedig arra figyelmeztetik, hogy használjanak védőfelszerelést és tartsák be a közlekedési szabályokat. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak, és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés az ország délnyugati részén történt. Többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengési adót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek. Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita, magyar külügyminiszter Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrei Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon keresztül. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden kezdetét veszik azok a megbeszélések, amelyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fűzte hozzá Orbán Anita. A pontos idő 12 óra 10 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Muzsján találkoztak a kárpát-medencei családszervezetek. Jótékonysági bazárt szerveztek Szabó Szanella gyógykezelésének támogatására. Jönnek a részletek. A Muzsai Emmaus Kollégium adott otthont a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idei találkozójának. A vajdasági egyesületek mellett vendégek érkeztek Magyarországról, Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből is. Szúnyog Tibor és Dudás Dániel riportja.
5: A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége idei találkozójának megszervezését a Muzsiai Don Bosco Családok Egyesület elnökségi tagja Szabó Dóra vállalta magára. Az előkészületek több hónapig tartottak.
9: Maga ugye a neve is a szövetségnek, tehát Családszervezetek Szövetsége. Itt olyan egyesületek vannak, akik a családokkal, gyermekekkel, házaspárokkal foglalkoznak. És ugye a másik plusz tevékenységünk, különösen a anyaországon túlon, az pedig az anyanyelv, a hagyományok ápolása és a többi, tehát a vallás gyakorlása, és ez ugye mind magyar nyelven.
5: A szervezet 25 éves múltra tekint vissza, közel 100 kárpát-medencei civil szervezetet ölel fel. Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke.
10: Nagy öröm számunkra, hogy itt lehetünk is. Természetesen nem sokára egy konferencia következik. A szórvány, maga a szülőföldön való megmaradásról, milyen itt szórványban élni, minket érdekel, mi ezt az üzenetet tovább szeretnénk vinni a Kárpát-medencébe, ahhoz, hogy építkezni tudjanak, tudjunk mi is belőle, mi vezetők, és természetesen mindazon családok, akik hozzánk tartoznak.
5: A vajdasági szórvány magyarság helyzetéről és a Délbánán oktatási intézmények működéséről Vidrács Krisztina tartott előadást.
11: Én azt gondolom, hogy a szórvány oktatás megmaradása elsősorban ezen a közösségnek az erősítésén múlik, hiszen nagyon sok esetben kultúrotthonok, iskolák, civil egyesületek, egyházak együttesen közösen lépünk fel, közösen emlékezünk meg eseményeinkre, hagyományainkra, és így együtt segítjük az ott élő szórvány közösséget.
5: A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségét 2001-ben jegyezték be Csongrád vármegyében. Tevékenységüket nem csak Magyarországon végzik, hanem minden magyar lakta területen. Erősné Szabó Mária, a Magyarországi Bölcső Nagy Családosok Csongrádi Egyesületének elnöke.
12: Halljuk a határon túl élő magyaroktól, legyenek ők akár a Délvidéken, Felvidéken, Kárpátalján vagy éppen Erdélyben, hogy bizony vannak időnként gondok a magyarságuk megélésével. De ez a szövetség mindig megerősít bennünket abban, hogy igenis érdemes a szülőföldön magyarnak lenni, és megértjük, próbáljuk segíteni nem csak állami szinten a gondjaikat, hanem mint barátok.
5: A tanácskozáson a felvidékiek 10 tagszervezettel vettek részt. Céljuk, hogy erősítsék a Kárpát-medencei összetartozást. Ideghéti Andrea, a Szlovákiai Szövetség a közös célokért ügyvezetője.
13: Nem könnyű a helyzet, mert a politikai viszonyok, amelyek a Szlovákia politikai viszonyait erősítik, ezek a felvidéki magyarságnak a élethelyzeteit nehezítik olykor, és ezért nagyon nagy kihívás az, hogy például a magyar iskolák megmaradjanak, az identitásunkat ne veszítsük el, vagy hogy olyan vegyes házasságban születő gyermekek továbbra is a magyar hagyományokat ismerhessék, ezek mind nagy kihívás.
5: A szervezet következő találkozóját Csíkszeredán tartja, majd Csongrád ad otthont a soron következő konferenciának, ahol a szövetség megünnepli fennállásának 25. évfordulóját is.
1: Jótékonysági bazár szerveztek a szabadkai lóversenypályán Szabó Szanella gyógykezelésének támogatására. Az egyes típusú cukorbetegséggel küzdő kislány márciusban már átesett egy törökországi őssejt kezelésen, azonban az orvosok további terápiát javasoltak számára. A családnak azonban még több ezer euróra van szüksége az újabb úthoz, ezért fogott össze a közösség. Csernai Panna riportja.
14: A jótékonysági rendezvényen főtt ételekkel, süteményekkel, különféle termékekkel várták az érdeklődőket. Sokan érkeztek azért, hogy vásárlásokkal vagy felajánlásaikkal segítsék a családot. Hódi Zoltán, Szabadka.
15: Nekünk, akik akarunk segíteni, nekünk az nem bír sokat tenni, de annak a kislánynak sokat tesz, például 100 dinár is, hogyha semmi más. Hogy eljöjjenek, aki bír, meg szereti a társaságot, és akkor segítsünk a kislánynak a gyógyulásra, hogy júniusban elbírja menni a Törökországba.
14: Szanella családjától megtudtuk, hogy a márciusi kezelés biztató eredményeket hozott, de a teljes terápia még nem ért véget. A következő kezelésekhez továbbra is jelentős összegre van szükség. Szabó Zsolt, Szanella édesapja.
16: Most sokkal jobban van, mert önsejt transplantáción volt törököknek. Még is sajnos Szabadkán még nem gyógyítsak azt, és arra gyújtok a pénzt most megvan. Más itt 3 dózisra.
14: A júniusi törökországi kezelés összköltsége 24 ezer euró. A családnak eddig 18,5 ezer eurót sikerült összegyűjteni, így már csak 5,5 ezer euró hiányzik ahhoz, hogy Szanella folytathassa a terápiát. Fésűs Zorica, Szanella nagymamája.
17: Összejöttünk, hogy segítsünk neki, és remélem, hogy sikerül összeszedni már majdnem az összeset. Még esetleg, hogyha kevés hiányzik, akkor kérem szépen az összes népet, hogy van SMS 1875 a 3030-ra, ha akarják, fizessenek be, mert nem sok hiányzik már. És a Szanellának az nagyon-nagyon sokat jelent.
14: A hozzátartozók bíznak abban, hogy a közösség összefogásának köszönhetően hamarosan a hiányzó összeg is összegyűlik, és Szanella júniusban újra elutazhat a szükséges kezelésre.
1: A pontos idő 12 óra 16 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Sok napsütés ígérkezik, ma csapadék nem valószínű a térségben. Holnap napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat.
19: Friss hírek minden órában.
20: Szabadkai Magyar Rádió.
21: 107,1 MHz.
20: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
20: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
20: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
19: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Május 18-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 39 para, 100 forint 32 dinár 42 para. A svájci frank 128 dinár 32 para, az angol font 134 dinár 51 para, a dollár pedig kereken 101 dinár. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: Reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés karaj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
4: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánlót hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Így igaz, itt a Mozaikban minden terítékre kerül. 12 óra 41 perc van, és hát ez időtájt mindig a Pannoner TV műsorát vesszük jól szemügyre, ez most sem lesz másképp. Ha szeretnék tudni, hogy mi minden lesz látható a Pannon televízióban, akkor figyeljenek, már is mondom a részleteket. 16 órától fit percek, majd tanuljunk szerbül, 17 órától pedig sporthétfő, utána pedig híradó a megszokott időpontban 17 óra 30 perctől. 18 óra után közbeszéd, a Pannon Televízió közéleti beszélgetős műsora, melyben érdekes, hogy önök is lehetnek műsorvezetők. A mai közbeszéd témáját a szombati Eurovíziós Dalfesztivál döntője ihlette, mennyire népszerűek a nézők körében a zenés műsorok, mi a helyzet a tehetségkutatókkal, valóban kiugrási lehetőséget nyújtanak a szórakoztatóiparban, és mindenben hogyan tudják helyüket megtalálni a vajdasági magyar előadók, erről lesz szó. A mai közbeszédben, a stúdióban pedig Sóti Júli, a Szénszikál zenekar énekesnője, Sánta Zoltán, a Kontrabajandó alapító és dobosa, valamint Boros Alen lemezlovas, a Pannon Rádió zenei szerkesztője. Erről a témáról beszélgetnek a műsorban. A folytatásban 19 óra után közelkép, majd pedig kalamár is, és 19 óra 30-tól pedig sporthétfő ismétlés, 20 órától pedig ismét híradó lesz látható a TV képernyőjén. Majd 20 óra 40-től a 2025-ös Gyöngyösbokréta fellépéseit tudják visszanézni, ez a Pannon Televízió felvétele, és 21 óra után pedig titkos társaságok egy ismeret terjesztő dokumentum filmsorozat lesz látható, és 21 óra 40-től pedig Szubjektív, melyben Valka Károly, a Kulai Közösség szervező és közösség építő lesz a vendégünk, hiszen plakettdíjban részesült. 22 óra 10 perctől közbeszéd, majd pedig híradó ismétlés lesz látható a TV képernyőjén.

0: ne állítson az állomáskeresőn. 107,1 MHz, Szabadkai Magyar Rádió.
1: 12 óra 46 perc van, búcsúzunk a Mozaik újabb órájától, de maradjanak még velünk, hiszen hamarosan hírekkel érkezik Maráci Barabás Mónika, majd pedig a folytatásban, ami a Mozaikot illeti, foglalkozunk a belgrádi Collegium Hungaricum programjaival, ami bizony az érdeklődőket már várja, hiszen több változatos kulturális programmal készülnek az elkövetkező időszakra. Majd pedig a MAD-táborról is beszámolunk, hiszen már lehet jelentkezni. Virágkis Anita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa mondja majd el, hogy mi mindent kell tudni a táborról, hogyan lehet jelentkezni. Ami pedig még itt az utakat illeti, egy kis útinfóval is érkezem. Királyhalomnál az iskola mellett bizony rendőri ellenőrzésre lehet számítani, így hát vezessünk óvatosan és körültekintően, valamint a Spartacus sportcsarnoknál is rendőri ellenőrzés van, így hát mindenképp vezessünk óvatosan és tartsuk be a közlekedési szabályokat.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorú büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Fokozott közlekedési ellenőrzést tartanak Szerbiában a hónap végéig. Az akció elsősorban a gyalogosok és a kétkerekű járművek vezetői által elkövetett szabálysértések felderítésére irányul. A belügyminisztérium közleménye szerint az év első négy hónapjában 34 gyalogos és 22 kétkerekű járművet vezető személy vesztette életét a szerbiai utakon. Magyar Péter tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta Antonio Costát, hogy technikai szintű egyeztetést kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. Antonio Costa közölte, hogy az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépést meg kell, hogy előzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása, olvasható a bejegyzésben. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak, és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erősségű földrengés az ország délnyugati részén történt. Többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengés riadót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek. Különleges programmal várja az érdeklődőket a Szabadkai Városi Múzeum a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából. A látogatók részt vehettek a műszaki gyűjtemény kiállításán, valamint a Filmoszkóp meséinek világában című foglalkozáson, amit Mirnics József kishegyesi gyűjtő vezetett. A program során régi filmoszkópokat, diavetítőket és filmtekercseket mutattak be, valamint rajzfilmeket vetítettek le. A szervezők célja, hogy a fiatalabb generációk is megismerkedjenek a régi vetítési technikákkal és audiovizuális világgal. Pénteken mutatja be legújabb előadását a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Gogol a Köpönyek című művének színpadi változatát. Az előadást Kokám Ladénovics rendezésében láthatja a közönség. A történet pedig ezúttal nem csak egy kisember sorsáról, hanem az engedelmességről, a rendszerekről és a hétköznapi felelősségről is szól. Az előadásban Kucsó Boris alakításában megjelenő főhős egy jelentéktelen hivatalnok, aki egész életében csak egyetlen dolgot akar, nem útban lenni senkinek, csendben dolgozik, engedelmeskedik, és közben lassan maga is a rendszer részévé válik. A színpadi változat erőteljes képekkel és mai hangvétellel beszél hatalomról, félelemről és közönyről. Arról, hogyan válhat az ember észrevétlenül egy embertelen rendszer részévé. A bemutató május 22-én este 19:30-kor kezdődik, valamint 24-én is megtekinthető lesz ugyanebben az időpontban.
3: Időjárás.
4: Az előrejelzések szerint kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat.
5: Friss hírek?
6: Megvan.
5: Okay. Retrós lágerek?
6: Az is.
5: A múlt dallamai? A jelen hírei.
6: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
5: A 107,1-en.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
9: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
10: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
11: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
12: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
11: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
10: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
13: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
14: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
15: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
0: Mozaik. Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A Belgrádi Kollégium Hungaricum továbbra is változatos kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Hogy pontosan milyen rendezvényekre készülnek a közeljövőben, arról most telefonon kérdezem Kassab Róbertet, a Belgrádi Kollégium Hungaricum igazgatóját. Jó napot!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Kezdjük az aktualitásokkal. Milyen programokkal készül mostanában a Kollégium Hungaricum?
4: Nagyon köszönöm a kérdést, nagyon aktív tavaszunk van, és ha az aktualitásokat nézzük, akkor a következő programunk az május 21-22-én lesz. Egészen pontosan 21-én este 7 órától a Belgrádi Kollégium Hungaricumban a Narun Duo fog fellépni, ez Babcsán Bence és Kaspatov közös zenei játéka lesz. Ők gyakorlatilag folk és világzenei műfajban játszanak, és egy nagyobb keretben érkeznek ők hozzánk, ugyanis a Balkan Heritage csoporttal egy nagyon jó együttműködésünk van Budapestről, ők egy ilyen magyar-szerb, illetve hát magyar és balkáni kettős kultúrájú csapat, akik mind a két kultúrában otthonosan mozognak, és szívesen megosztják és képeznek hidat népeink között. Tehát 21-én este 7 órától őket várjuk, de gyakorlatilag másnap délelőtt 10 órától az Eszter Héj csoport fog fellépni Belgrádban szintén a gyermekeknek a könyvtárában, és ez a program gyakorlatilag világjáró gyerekdalok lemeznek a bemutatása lesz. Itt igazából, ha valaki szeretne jönni, akkor mindenképpen szóljon, de ez egy meghívásos rendezvény. A lényeg az, hogy szeretnénk azt, hogyha nem csak a felnőttekre, hanem a gyermekekre is gondolnánk, illetve akinek esetleg nem lenne jó csütörtökön, a Narun Duót a belgrádi Changeover Fesztiválon is láthatja majd. Ez 22-én lesz este, a fesztivál részletes programját azt a Changeover Touchcar-ről, tehát a fesztivál honlapján tudja megtalálni. Ez most így a közvetlen jövő heti program, de azt szeretném kiemelni, hogy több olyan dolog indult el a Kollégium Hungaricumban, ami ilyen közösségépítő, illetve hát hogy is mondjam, szabadfogású részvételt tesz lehetővé. Az egyik az az olvasói klubunk. Ugyanis szeretnénk azt, hogy minél többen olvassák a magyar irodalmat és magyar szerzőket. Természetesen ezeket a könyveket magyar vagy szelfordításban is elérhetők, tehát akinek amelyik közelebb áll, nem feltétlenül a nyelv a lényeg, hanem a kultúra. Az, hogy megismerjük azt a látásmódot, a magyar irodalomnak azt a részét, amit éppen feldolgoz a klub. A klubhoz bárki szabadon csatlakozhat, kap egy kis klubtagságit is tőlünk. Az első gyűlés már meg is volt, ez május 5-én Radnóti Miklósról szólt. Következő, az pedig május 27-én lesz, itt a Belgrádi Kollégium Hungaricumban. Márai Sándorról fogunk beszélni, illetve az ő műveiről. Itt minden alkalommal van egy könyv, amit ajánlunk elolvasásra, de aki nem olvassa végig, az se baj. Minden esetre lesz egy meghívott előadónk is, aki beszélget majd erről, de igazából azt szeretnénk itt, hogy az olvasók kapcsolódjanak be, kérdezzenek, mondják el saját benyomásaikat, érzéseiket a könyvvel kapcsolatban. Ez mostantól egy egész rendszeres rendezvény lesz, tehát sose késő csatlakozni. Illetve amit még itt gyorsan ebbe a blogba elmondanék, az június 2-án este 7 órától egy ismét egy kvízestet tartunk, vagy hát népszerűbb nevén ez a pub kvíz, ez egy kicsit fiatalosabb kiadás lesz. Szintén itt a Kollégium Hungaricumban, Belgrádban várjuk majd az érdeklődőket. Aki már ismeri, az tudja, hogy ez egy régóta futó sorozatunk. Játékosan, magyar és szerb nyelven egyaránt, általános műveltségre fókuszálva, de azért kis-kis kitekintésekkel a két ország kultúráján lesz egy játékos kvíz, ahol 4 fős csapatok indulását várjuk, és a legjobb csapat pontszámok alapján jutalomban is részesül. Tehát az elkövetkezendő időszaknak ez lenne egy kicsit ilyen összehangolós, közösségi jellegű sorozata. Természetesen ezen kívül még másokkal is készülünk. Egészen pontosan június 6-án Párnicki András, méltán elismert és híres jazzzenész fog a társulatával Belgrádba érkezni ide hozzánk a Kollégium Hungaricumba. Őket nagyon várjuk, ez egy hagyományos koncert lesz este, utána egy kis magyar bort is kínálunk a résztvevőknek, és nagyon reméljük, hogy minél többen velünk élvezik majd a jazzzenét, illetve ezt a kis improvizatív műfajokat. A vizuális kultúrát sem szeretnénk figyelmen kívül hagyni, ugyanis június 11-én szintén már hagyománynak számít a Different Worlds fotókiállításnak a bemutatása. Ez egy kortárs fotoművészeti tárlat lesz, szintén itt a Collegium Hungaricumban. Ennek az a lényege, hogy egy nemzetközi nyílt felhívásos versenynek a győzteseit mutatjuk be, a legjobb 10 fotós alkotásait. Egyen 4-5 fotót alkotónként, vagy azt a sorozatot, amit beadott erre a pályázatra. Itt nem csak magyar szerzők vannak, de mivel Magyarországon a fotográfiának nagyon jelentős hagyományai vannak, ezért prominens magyar részvételről beszélhetünk, és nagyon sok az elismert magyar szerző. Mindenkinek ajánlom, mert egy nagyon jó közép-kelet-európai összképet ad arról, hogy ilyen témák érdeklik most a fotósokat, mi most a kortárs fotográfia. Ezen túl, és akkor most így a nyár előtti vagy nyárzáró alkalmunk lesz, egy Bauhaus kiállítás, június 30-án fog megnyílni a belgrádi Parobrod galériában. Ennek majd természetesen részletes leírását közölni fogjuk, úgy, mint az összes másik programét. A Bauhaus kiállításnak a lényege igazából két dolog lenne. Egyrészt a budapesti Napraforgó utcai kísérleti lakótelep történetét mutatnánk be, építészetileg, de sok szempontból inkább azt, hogy a magyar Bauhaus-t, illetve azt a formatervezést és iskolát, ami ezeket a házakat életre hívta, egyébként vajdasági kötődése is van ennek a kis lakótelepnek, ezt majd nem árulom el, majd azok, akik eljönnek megnézni a kiállítást, azok látni fogják. Illetve egy fotókiállítás is csatlakozik ehhez, ami inkább a Bauhaus szellemiségiről szólna. Tehát, hogy mit jelent még ma mindig ez a Bauhaus, velünk van, másodvirágzását éli, vagy hát már többet virágzását éli, de gyakorlatilag egyfajta interpretációs kortárs reflexió lenne mindez, amit a fotókiállítás bemutatna, de akit a lakótelep érdekel, annak is rengeteg relikviával, anyagokkal, képekkel fogunk készülni. Ez a kiállítás nagyjából 3 hétig lesz majd látható, június 30-tól Belgrádban, a Parobrod galériában. Tehát így nyár előtt még nagyon izgalmas időszak vár ránk, illetve hát ezek a klubfoglalkozásaink ismétlődőek lesznek, és mint mondtam, bármikor be lehet kapcsolódni. Hogyha valaki szeretne kapcsolatba lépni velünk, az megteheti a közösségi média oldalunkon, Instagramon és Facebookon, illetve hogyha e-mailt ír nekünk, ezt is megtalálja ezeken a felületeken, nagyon szívesen válaszolunk, illetve föl tudjuk venni a programjainkat bemutató hírlevélre, illetve itt is lehet feliratkozni ezekre a klubokra.
3: Számos program lesz akkor a belgrádi Collegium Hungaricumban. Így a beszélgetésünk végén elengedhetetlen, hogy megkérdezzem, hogy milyenek a visszajelzések a látogatóktól, és mennyire sikerül megszólítani a fiatalokat.
4: Egyelőre nagyon jó visszajelzéseket kapunk a résztvevőktől, és a legtöbb programunk az közel teltházzal vagy teltházzal zajlik. Nagyon népszerűek a koncertjeink, ott mindig lehet számítani arra, hogy sokan eljönnek. Természetesen nagyon sokféle közönséget szólítunk meg, ugye ez itt hallatszódott is, hogy nyilván a fotográfiától kezdve a jazzzenén át a szépirodalomig nagyon sok témával foglalkozunk, tehát nyilván minden program nem egyforma és nem ugyanazokat az érdeklődőket vonza. A fiatalok megszólításában ez régóta feladatunk. Én úgy érzem, hogy sikerrel jártunk és vannak eredményeink. Példának mondanám azt, hogy az elmúlt hetekben egyébként a belgrádi képzőművészeti, iparművészeti karral és a zeneakadémiával is szorosabbra fűztük az együttműködést. Ezeknek majd az eredménye egyébként inkább össze fog látszani, de szeretném azt is idézni, hogy a deszki aranyhímzést bemutató programunkon egy külön asztalt foglaltak el a fiatalok, illetve nemrég egy fúvola mesterkurzust is tartottunk itt a CH-ba, ahol meg gyakorlatilag kizárólag fiatalok vettek részt. És én úgy gondolom, hogy amiben van közös érdeklődés, ott mindig nagy létszámmal számíthatunk rájuk.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Kaszab Róbertnek, a belgrádi Collegium Hungaricum igazgatójának.
4: Köszönöm!

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Idén nyáron is lesz mattábor, színjátszást és rendezést kedvelő közös alkotásra, valamint kísérletezésre nyitott fiatalokat vár a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók tábora Zentán. A táborban köztudottan olyan szakemberek az oktatók, akiktől bizony érdemes színházat tanulni. A részletekről most Virág Kis Anitát, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát kapcsolom telefonon. Szia Anita, köszöntelek a műsorban!
1: Szia Panna, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Kezdjük talán a legfontosabb kérdéssel a beszélgetést. Mikor és hol szervezitek meg a mattábort idén?
1: Az idei tábor július 2-ától 9-ig fog tartani, természetesen Zentán, a már jól megszokott helyszínen, a Zentai Magyar Kamara Színház kamaratermében, a Művelődési Ház nagytermében, a Bolyaiban, a Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ által működtetett alkotóházban, tehát mindenfelé leszünk Zentán, hogyha minden jól megy.
0: Több helyszínen is zajlik majd a tábor. Kiknek szól? Van korhatárt? Inkább azok jelentkezhetnek, akiknek már van színjátszós tapasztalatuk, vagy teljesen kezdők is bátran belevághatnak?
1: 15 éves kortól várjuk a jelentkezőket, illetve a rendezői csoport a 18 éves kortól fog működni, úgy, ahogy az eddigi években is, és felső korhatárunk nincs. Az eddigi években is nagyon-nagyon vegyes volt a korosztály, tényleg a középiskolás korosztálytól kezdve egészen voltak veteránjaink is, a 60 pluszosok is, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy vegyesek és tudnak barátkozni, tapasztalatot cserélni, az idősebbek megfiatalodni, a fiatalok pedig hozzájuk komolyodni.
0: Igen. Idén 4 külön csoport indul, és miben különlegesek ezek, milyen területek közül választhatnak a fiatalok?
1: Rendezői csoportunk lesz, ugye ez a kicsit idősebbeknek szól, akik szívesen tanulnának a szakmáról, annak érdekében ugye, hogy a legközelebbi előadás során szembejövő akadályokat is könnyedebben tudják venni, tehát ezt elsősorban csoportvezetőknek vagy olyan egyéneknek ajánljuk, akik rendezéssel foglalkoznak amatőr szinten, de lesz dráma és forgatókönyvírás, dramaturg csoportunk is, akik ugye a drámaírással, forgatókönyvírással szeretnének foglalkozni, és hát a szokásos két színjátszó csoportunk lesz, ahol a színjátszás mesterségével tudnak majd foglalkozni a jelentkezők.
0: Ugyebár a mattábor egyik nagy erőssége mindig az oktatói gárda. Kik vezetik idén a foglalkozásokat?
1: A rendezői csoportnak a vezetője, Cunkovics Gabriella színművész lesz. A dráma és forgatókönyvírás dramaturg csoport a dr. Olá Tamás, dramaturg az Újvidéki Művészeti Akadémiának a tanára fogja vezetni. A színjátszó csoportok vezetői pedig Jankovics Andrea színművész lesz, ő lesz az egyik csoportnak a vezetője, aki ugye a topolyai amatőrökkel is már évek óta foglalkozik, illetve Hajdú Tamás színművész, a Szabadkai Népszínháznak a színművésze, aki szintén fiatalokkal foglalkozik, úgyhogy ő lesz az idei oktatói gárda, és hát beszédtanárunk is lesz, mert ugye beszédfoglalkozások is lesznek a tábor ideje alatt. A tanáruk pedig Raffai Telecski Ágnes lesz, aki szintén a Fővidéki Egyetem Művészeti Akadémiájának a tanára.
0: Egy nagyon jó közeg a mattábor. Annó én is nagy mattáboros voltam, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon sok emberrel lehetett megismerkedni, tehát egy közösségépítő szerepe is van ennek a tábornak.
1: Így van. Ugye nem csak a napközbeni foglalkozások vannak, hiszen vannak esti közös foglalkozásaink is, és mindig ki szoktuk emelni, hogy a tábor teljes programa, hát úgymond kötelező, de igazából az ő érdeküket szolgálja az, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz. Vannak olyan táborozóink, akik már most tényleg nagyon-nagyon régóta visszajárók, és már gyakorlatilag januárban el szokták kezdeni a kommunikációt felénk, hogy de mégis mikor jelenik már meg a tábornak a felhívása. Tehát egy megszokott csapat is van, és folyamatosan jönnek újak is, és tényleg amellett, hogy igyekszünk egy folyamatosságot teremteni a különböző rendezvényeinkkel, tehát úgy az amatőr színjátszók találkozójával, mint a mentorprogramunkkal, és hát ugye a MAD tábor egy következő lépcsője ennek. Szeretnénk a szakmai feltételeit megteremteni annak, hogy minél erősebb legyen a vajdasági magyar amatőr színjátszás.
0: Arról is beszélgessünk lassan így az interjúnk végén, hogy meddig lehet jelentkezni, és mire kell figyelniük az érdeklődőknek.
1: Június 1-ig várjuk a jelentkezőket, ugye egy online felületünk van, ahol egy Google űrlapot kell kitölteni, így válik a jelentkezés hivatalossá, a táborára 9000 dinár, és van egy ilyen felületünk a közösségi médiában, a Facebookon, hogy Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszás, itt is közzétettük a felhívást, illetve a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek a weboldalán is fenn van a felhívás, úgyhogy itt elérhetőek ezek a linkek, és hát nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel egy kicsit is ez a része a színjátszásnak, illetve a színházi világnak, és nem csak olyanokat várunk, akik már tapasztaltak e téren, hanem teljesen kezdőket is, úgyhogy bátran lehet jelentkezni igazából akárkinek.
0: Akkor akit érdekel a MAD tábor, az mindenképp keresse fel a linket és jelentkezzen. Így nagyon röviden, csak még egy kicsit, hogyha összefoglalnánk, hogy mit adhat egy ilyen tábor, akár a fiataloknak, akár az idősebbeknek.
1: Ahogy te is említetted, közösséget kovácsol. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a kapcsolattartás és a kapcsolati tőkének a gyarapítása is ezekben a közegekben. Nyitottságot mindenképpen, bátorságot, és hát színházi alapokat és az eszköztárunkat is tudja bővíteni.
0: Virágkis Anita, köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánok a táborhoz, és sok jelentkezőt, és nagyon jó hangulatot.
1: Nagyon szépen köszönjük!

13 óra 48 a pontos idő, a mozaik végéhez értünk, de tartsanak velünk a folytatásban is. A 14 órai híreket követően beszéljünk róla rovatunkból, megismerhetik Tóth Andrást, a Vajdasági RTV szerkesztő műsorvezetőjét, aki az idén az év újságírója díjat elektronikus média kategóriában érdemelte ki. 15 és 16 óra között a napindító kiemelt témáit ismételjük. Nepomuki Szent Jánosra emlékeztek a hétvégén Bezdámban, erről volt szó délelőtt, valamint arról is, hogy Ninkov Kovacsev Olga, a Szabadkai Városi Múzeum megbízott programigazgatója volt a napindító vendége, mivel a múzeumok nemzetközi napját ünnepeljük a mai napon. 16 órától híradó, majd a körhintában Vágó Kriszta lesz itt önökkel. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Délelőtt Váradi Valentin adásvezető technikus volt itt önökkel, a folytatásban pedig Farkas Ervin biztosítja a műsor gördülékeny menetét. A Mozaik szerkesztő műsorvezetője jó magam, Csernai Panna voltam. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat.

0: Kölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyerekük gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. A katonaságot is bevonták a belgrádi szenyákügyben folyó nyomozásba, amely AN feltételezett meggyilkolásával kapcsolatos, nyilatkozta Dragan Vasijević, a rendőrség igazgatója. A hatóságok 10 embert tartóztattak le, közülük 9-en előzetes letartóztatásban vannak, egy nő pedig házi őrizetbe került. Az ügyben kihallgatták a bűnügyi rendőrség korábbi vezetőjét is. A rendőrség szerint megtalálták azt a Hyundai típusú járművet, amelyet a gyanú szerint a holttest szállítására használták. Az autóban savat, kesztyüket és vérnyomokra utaló nyomokat találtak. Ayn holttestét továbbra sem találták meg. A gyanú szerint az áldozatot május 12-én ölték meg egy szenyek étteremben. Új pályázatot hirdetett meg a Tartomány Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkársága a helyi önkormányzatok számára, melynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén. Tette közé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár. A támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-e. A Szerbiai Madárvédelmi és Madártani Egyesület idén 10. alkalommal hirdette meg a háztartás, amelyet a fecskék választottak elnevezésű pályázatot. Ennek keretében azokat a szerbiai háztartásokat keresik, amelyekben fecskék fészkelnek. A jubilómi év alkalmából az Egyesület megnövelte a díjalapot is. Az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, de minden olyan háztartás kap ajándékot, ahol legalább egy aktív fecskefészek található. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a fecskék védelmére, és arra, milyen fontos szerepet töltenek be ezek a madarak az emberek környezetében. A versenyre május 29-én lehet jelentkezni.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 20 fok van, gyenge északi szél foly. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk, kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
5: Hallgasson bennünket.
6: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
5: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: TV szerkesztő műsorvezetője az idén az év újságírója díjat elektronikus média kategóriában érdemelte ki. A következő percekben szó lesz az elismerés jelentőségéről, az újságírói hivatás kihívásairól, a televíziós műsorkészítés kulisszatitkairól, valamint arról is, mit jelent számára ez a rangos szakmai díj. Aki kérdez, Pető Attila.
2: Először is gratulálok ehhez az elismeréshez. Hogyan fogadta, mit jelent az ön számára ez az elismerés?
3: Köszönöm a gratulációt és a lehetőséget. Nagyon meglepett ez az elismerés. Szabadságon voltam, és nyugodtan kertészkedtem kint a kertbe, és mikor úgy jó kimelegedtem, akkor kicsit leülök pihenni, és akkor megnéztem a telefont, amit akkor nem hordok magamnál, és akkor találtam benne egy üzenetet, ami nagyon meglepett, hogy honnan, meg miért pont én, meg hasonló, és akkor nehezen, nem tudtam feldolgozni, mindaddig az elismerés átvevésének a napjáig, mikor ott kiszólítottak, felolvasták a méltatást, meg ott mindenki ott megköszöntem, átvettem a díjat, akkor aztán lassan megbékéltem valahogy, most ez tényleg én vagyok, és én kaptam ezt a díjat.
2: Hogyan került egyébként az újságírás világába?
3: Én az Újvidéki Egyetem gépészeti karára jártam, abszolvens voltam, volt még néhány vizsgám, közben ugye összeházasodtunk, megszületett az idősebbik fiunk, és én kertészkedtem otthon, mint kisegítő tevékenység, és azt nagyon szerettem. Fóliázás volt a mindenem. És akkor egyszer hallottuk, hogy a Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek azért megalakult a kihelyezett tagozata. Ezt félve gondoltam rá, mert gondoltam, ez biztos fizetős, meg ez, meg az. És akkor később megtudtuk, hogy az úti költségét kell fedezni, és az ottalvást, és akkor beírtam. És abban az időben levelezőn ez a főiskolai képzés 4 éves volt. Úgyhogy 4 éven át 2 hetente, néha gyakrabban is, fölmentünk, és a hétvégét föltöltöttük, és tanultunk. És azt csináltuk, amit én legalábbis, amit szerettem, amit imádtam, és ezek voltak azok az embargós évek. Tehát a bombázás előtti évben iratkoztam be, akkor egy kicsi szünet alatt is, aztán ősszel megindult újra a képzés. Tehát olyan, hogy nem volt pénz, nem lehetett menni sehova. És nekem ez jelentette a világot, az ablakot a világba. Hétvégét összecsomagoltam, pénteken felutaztam, és akkor szombat estig. Ez volt a programom. Nagyon szerettem azt, amit tanultunk, igyekeztem mindent megtanulni, lejegyzetelni. Nagyon tiszteltem a tanárainkat, magyarországiakat és az itteniaket egyaránt, és ez egy szép 4 év volt. És akkor a főiskola által kerültünk évente 2-3 magyarországi tanulmányutakra, és abban az időben kaptunk, nekem abban az időben, 35 éves koromra magyarországi csippes diákigazolványom volt, mert abban az időben vízumot, tehát fizetni kellett az országnak, hogy kiléphessünk. És minket, hogyha vittek, akkor nekünk volt magyarországi csippes igazolványunk, hogy az a vízum nélkül át tudjunk menni. Tehát ez egy olyan élet volt, és a lehetőség, és megható volt a pesti főnökasszonyunk, aki felügyelte határon túli kertészeti oktatást, tehát Erdélybe, Kárpátalján, Vajdaságba, és ő mondta, hogy azokat az időket, amikor nem lehet pénzt keresni, a tudás megszerzésére kell kihasználni. És ebben nagyon igaza volt, és nagy tisztelet érte. És akkor lediplomáltam, persze nem volt lehetőség arra való cégbe, itt Újvidéken, ugye, és a feleségem ugye a Magyar Szóba dolgozik, és egyszer hazajött azzal, hogy a tisztelt tanárnője mondta neki, hogy a tévében lesz, az Újvidéki Tévében lesz képességvizsga, és nem csak tanszékeseket várnak, hanem olyanokat is, akiknek van más szakmájuk, de van valami nyelvi adottságok, és hajlandók ezt a munkát végezni. És én kézzel lábban, nem, hol a spenótot szedünk, hónap után ez lesz, az lesz, nem, most oda pedig elmész. És akkor az ember mit csinál, akkor összecsapom egy bokát, igenis értettem, és akkor elmentem a képességvizsgára, voltunk ott a 80-10-en, ott meglátom test közelből azokat az embereket, akit a képernyőn keresztül ismertünk, tiszteltünk, hasonló is, és akkor másnap Lecsár Editor, nagyon emlékszik, hogy nagyon kedves hangon közölte, hogy átmentünk képességvizsgálni, és nem tudom, hogy szerdán 8-ra jöjjünk megbeszélésre. Ezt tudni kell, hogy előtte, nem tudom, hosszú éveken, úgy lett 10 évet, nem vettek föl senkit a szerkesztőségbe, és akkor még egyszer 6-8-ra jöttünk, és tiszteli, és aztán 2 év után állandósítottak bennünket. És én azonnal mondtam, hogy hát én kertészmérnök vagyok, és hogy szeretnék a baráznál dolgozni, ha lehetne. és akkor az úgy mindjárt el volt döntve, mert oda ritkán jön olyan ember, aki ahhoz ért, meg azt akarja csinálni, úgyhogy én automatikusan Zsipúgy kapitányéval és Balázs István kezei közé kerültem, és akkor nekem volt külön ilyen betanításom, meg hogy mondjam, ilyen. Tehát mellettük lassan átvettem azt, hogy miből áll az újságírói munka, forgatáson, milyen munka vár rá, hogy kell viselkedni a csoporttal, a riportalannyal, mi az a megjelenés, mert tévéházat is képviseljük, utána hogyan készülünk fel a vágásra. Tehát így lassan bevezettek, és aztán kezdtem magam úgy úszni az árra.
2: Tehát a út közben sajátított el a szakmát, mondani szokták.
3: Igen, semmilyen külön előképzés nem volt. Mikor elkezdtünk tévézni, akkor utána egy vagy két év után volt úgy itt magyar nyelvű újságíróiskola, pont itt a Fórum nyomda épületében, itt most vagyunk a stúdióban, körülbelül itt valahol, azt lehallgattuk, egy általános újságíróképzés, de egyébként a tévés technika meg a többi az, de úgy, ahogy a sors terelgetett, most egyszer ezt kellett megismerni, aztán legközelebb, amolyan valamit csináltunk, akkor azzal kellett megismerkedni, és akkor az ember is saját maga gyűjtötte. Kezdetben én nekem úgy hiányzó gondoltam, hogy hát azért, tudom én, ez van egy oktatás, de az volt az elvárás, hogy oda jelentkezik, az már tud valamit. De hát valahol azt meg kell tanulni.
2: Mondani szokták, hogy a gyakorlat teszi a mestert. Miből áll egy agrár újságíró munkanapja?
3: Hát az agrár újságíró munkahete vasárnaptól vasárnapig tart. Tudjuk, egyik vasárnap én szerkeztem a műsort, a másik vasárnap Bál István kolléga, és akkor annak, aki szerkeszti, azt gondolkozik azon, hogy mi lesz a központi téma, aztán ő hozza a nagyobb riportot, vagy esetleg két riportot is, azért a heti műsorért ő feláll, a műsort ő finalizálja, ő készíti el a bejelentőket, a feliratokat, tehát és a végén az a műsor szépen kimenjen az emberek felé. És mikor a vasárnap műsor lement, amit otthon még egyszer négyszerben megnézzünk, hogy rendben volt, akkor az ember úgy megnyugszik, és akkor hétfő reggel kezdik a telefonálás, az már jó, hogyha már péntekén tudunk valakit, mert ugye tudjuk, hogy mik az időszerű történések, vagy minek van a szezonja, most vetés van, törés van, mi van, és akkor megnézzük, hogy melyik azok a jellemző tájegységeink itt Vajdaságban, ahol van valaki ismerősünk, vagy valakit meg lehetne kérni, hogy fogadjon bennünket, és akkor kezdjük a telefonálgatás. És akkor, mikor megbeszéljük a riportalannyal, hogy igen, fogadni fog bennünket, és már kedden 10-re tudunk odaérni, 8-kor indulunk, akkor kiírjuk a rendelvényt, és mikor 2 óra felé megjön vissza, és hogy igenis a csoport elosztásban benne van, hogy mi megkaptuk, megerősítem a vendéglátónknak, és akkor úgy vagy fel, hogy az már fél műsor megvan. Tehát megvan, hogy kihez megyünk, miről szól, akkor kezdjük a kidolgozás.
2: És itt már marad ugye a forgatás és a terepi munka.
3: Igen, kedden szerdán forgatunk, meg utána nézzük át az anyagot, és csütörtök pénteken van a vágás, meg szombaton esetleg, hogyha nem sikerül befejezni. És akkor kezdődik megint, hogy a vasárnap lement, és akkor a következő héten megint ki lesz a műsor. Tehát ez így megy ez az élet, és akkor az így kerek, az ember megszokja, megbarátkozik vele.
2: Vajdaság azért elég hálás ezen a téren, tehát ami az agrárvilágot és ezeket a témákat illeti. Mi az ön tapasztalata? Tehát mit lehet elmondani a vajdasági gazdákról, a vajdasági agrárvilágról?
3: A vajdaság agrárvilága nagyon változatos, nagyon sokféle tájegységünk van. Mindenféle termeléssel megvannak az adottságaink. Úgyhogy bizonyos vidékeken van a szántóföldi növénytermesztés, vannak olyan vidékek, amelyekre a kertészet jellemző, az északi homokvidéken jobban a gyümölcs, meg a zöldségtermesztés. Tehát mindenki próbálja a saját vidékén azt termeszteni, ami ott a hagyománya van, és amiből legtöbb pénzt meg lehet élni belőle.
2: És milyen kihívásokkal szembesülnek a gazdák Vajdaságban? Azért sokszor látjuk évről évre, látjuk, hogy sokszor bizonyos csoportok tüntetnek ki, és illetve vannak kérelmeik. Önnek mi a tapasztalata? Tehát milyen kihívásokkal néznek szembe? Hogyan működik ez a világ ezen a téren?
3: A kihívások egyre csak sokasodnak, és mélyülnek. Valamikor 20 pár évvel azután, amikor én kezdtem, akkor még megvolt az a régi falusi földműves társadalom. Az egyszerű emberek többsége mezőgazdasággal foglalkozott, akkor a földterület, ami a család birtokában volt, volt állattenyésztés, volt mellette kicsit ez az zöldség, gyümölcs vagy valami, és ebből a szűkösségre meg lehetett élni. És ebből egyre többen szorultak ki ebből, az akkori aktív réteg lassan kiöregedett, a fiatalok vagy átvették, vagy nem, az egyik dolog, hogyha kevés a föld, abból ma már nem lehet meglenni, a másik, hogy ez egy kíméletlen munka egész, mint hát tavasztól őszig, és a bizonytalanság, hogy sose tudják előre, régen ugye a szövetkezettel megvolt a szerződés, leszerződött, nem tudott kukoricát, annak körülbelül tudta az árát, tudta, hogy annak a kukorica, kilogram, hány kilogram kukoricát kell átadni neki kiló műtrágyáért, a vetőmagért, hogyha úgy vette fel, és hát nem volt ez a hatalmas kamat, meg sok minden, tehát minden kiszámítható volt, az embernek dolgoznia kellett, és bízni, hogy nem lesz valamilyen csapás, jégeső, és akkor sikeresen bezárta az évet, és abban 17 volt földből, házat épített, traktort vett, iskoláztat a gyerekeket, és ez a biztonságos világ, ez megszűnt. Aztán a másik dolog megszűnt, a termelés biztonsága. Kiszámíthatóak lettek az évek, egymást követik a száraz időszakok, egyre nehezebb bármit is megtermeszteni. Ahogy mondta egy agrármérnök ismerősöm, hogy most már például a kukoricának a genetikai termőképesség az nem sokat mond, hanem az a lényeg, hogy abból mennyit tud kihozni az ilyen szélsőséges viszonyok között. Tehát elmúlt az, hogy vagonon túli kukoricatermés meg hasonló, mert az nem megy.
2: Tehát nyilván az időjárási viszonyok most a legnagyobb kihívás az utóbbi
3: években. Igen, az időjárási viszonyok meg az árviszonyok. Számtalan alkalom volt, hogy a műtrágya ára megemelkedett, aztán ott is maradt legközelebb, onnan kúszott fölfelé. Valamikor a egymázsa szemes kukoricáért meg lehetett venni a 10 kilós zsák kukorica vetőmagot, fémzárolt vetőmagot. És ezek az arányok régen a múlté. Nem beszélve arról, hogy egy liter gázolajért hány liter tejet kell adni. Szóval ez mind fölbomlott, az erősebbek, a szervezettek, a gyárak, a kereskedelem, mind szervezet nagyobb erőt képviselnek, és ők igyekeznek az ő érdekeiket kiharcolni, hogy ők ne legyenek veszteségben, hogy a termelővel mi lesz, az már úgy. És akkor az a baj, hogy az állam is nem igazán, vagy ritkán áll ki a termelők mellett.
2: Ezt évről évre látjuk, ugye, tehát, hogy újra és újra visszajönnek ugyanazok a témák, illetve hogy újra és újra a gazdák felemelik a hangjukat. Ezek szerint lesz még miért harcolniuk, lesz a jövőben is még olyan kihívás, amivel szembe kell nézniük. Visszatérnék az ön munkájához. Mennyire könnyű együtt dolgozni ezekkel a gazdákkal? Tehát mennyire lehet őket megszólítani, mennyire nyitottak? Gondolom, ennyi év után azért már ismerik önt, és akkor könnyebb, de az elején azért nehéz volt velük megtalálni ezt a közös szót?
3: Hát először kezdve tanultam, hogy hogyan kell ezt csinálni. Az van, hogy a gazdatársadalomból elég kevesen vállalják azt, hogy magukba zúgolódnak, meg mondják, de hogy nyilvánosság előtt beszélnek, vagy hogy a...
2: Gondoltam, hogy mennyire nyitottak arra, hogy elmondják.
3: Van, akik hajlandók elmondani, hajlandók fogadni a tévés csoportot, mert érzik azt, hogy abból esetleg valami előnyük származik, ha mindenki hallgat, akkor nem lépünk előre. És, vagy bemutatunk ilyen példaértékű gazdaságokat, hogy a mások lássák, hogy ki hogyan csinálja az adott térségben, másik vidékekre mi jellemző. Tudjunk egymásról, igyekszünk azért lekövetni Vajdaság területén, ott, ahol magyar lakosság van. Igyekszünk még a Szerémségbe is elmenni, bár ott egyre kevesebb emberrel tudunk beszélgetni. És akkor tudjanak az emberek, hogy mi van udvarszálláson a román határnál, és mi van esetleg Bácskertesen, vagy a homokvidéken, volt egy fagy, vagy hasonló. Tehát ezt próbáljuk, tehát nekünk nem csak a mezőgazdaság népszerűsítése, vagy a gondoknak a felvetése a feladatunk, hanem a falvak bemutatása is, hát tudjunk egymásról, hogy ki merre van, mit csinál és hogyan halad.
2: Beszélgetünk most egy kicsit a negatívumokról. Vannak-e pozitívumok? Lát-e olyan területeket, ahol előrehaladást lehet tapasztalni, vagy ahol valamilyen formában a gazdák mégis jobban tudnak érvényesülni, mint korábban?
3: Hát, hogy jobban él, vagy inkább, hogy nagyobb biztonságban termeszhetnek, meg ezek korszerű fóliaházak, szaporodnak a fedett korszerű gyümölcsösök, új gépek jelennek meg, hogy az emberek próbálnak nagyobba dolgozni. Most ennek van egy hátránya, hogy aki nem bírja ezt a tempót, akkor az kihullik ebből az egészből. Tehát persze, hogy vannak pozitív dolgok, és már az, hogy vannak emberek, akik ezt lélekből csinálják, szeretik, és át tudják adni azt a lelkesedést, meg azt a lendületet.
2: És ön személyesen hogyan éli meg ezt a munkát, ezeket a feladatokat hétről hétre? Milyen érzés ebben a világban mozogni?
3: 20 pár év után most már úgy komótosabb, ahogy mondanám. Az emberség az ember pánikba, hogyha valami nem jön össze, vagy hasonló, majd megoldjuk másképp. És igyekszünk haladni az árral, hogy ami érdekes. Nagyon együttműködésünk van a tévéházunk többi agrár szerkesztőségével, most szerkesztőség vagy ez egy-két agrár újságíró, és akkor valaki hal valami tippet, akkor szól a többieknek, és elmegyünk alkalmatán együtt, így könnyebben bejutunk az intézetekbe, vagy az egyetemre, vagy valahova, úgyhogy megosztjuk azt, ami újdonság van.
2: Mennyi szabad ideje marad egy agrárújságírónak, és mivel lehet azt eltölteni? Ön mivel szokta a szabad idejét?
3: Hát szabadidő hétvége, általában hétvégig szabadok, hogyha nincsen valamilyen rendezvény. Ha hétvége van, akkor kifelé a kertbe.
2: Tehát
3: ott a 100 méteres porta, ott van a kert, és akkor mindig el vagyok maradva valamivel. Az öntözésbe rakni, most még két sor paradicsomot be kell palántálni a nevelő sátorba. Még a bennevő kisebb palántákat ki kell onnan hozni. Úgyhogy a munka az mindig van. Most már az öntözés össze kellett rakni az egyik rendszert, a másikat, mert hát hiába volt az a, ha kaptunk egy délbácskába 60-70 mm esőt, meg a télen is volt valami, azért a felső réteg az száraz, a zöldségfélék még vízigényesek.
2: Ennek a dínak is apropóján, ha most visszatekint az életútjára, változtatná-e valamin?
3: Amilyen félelmekkel indult, jól összejött végén, úgyhogy meg vagyok elégedve.
2: Mit üzenne azoknak az újságíróknak, akik mondjuk ebben a témában szeretnének később dolgozni, még fiatal újságírókról beszélünk, mire készüljenek fel? Tehát milyen kihívásokkal fognak szembenézni, illetve mi vár rájuk?
3: Hát az újságírás az egy elég nehéz munka, hát kívülről szebbnek néz ki, mint mikor az ember belekerül, mert úgy szól, megvan a táblázat a falon, hogy ekkor, akkor, meg amakkor, és ahhoz igazodni kell, mert másképp nem lehet. Úgyhogy ezt fel kell vállalni, olyan emberre kellene, akik kommunikatívak, akik könnyen barátkoznak, kapcsolatot építenek. Ugye a mai fiatalok most már tudják ezek az összes hálókat, meg a többit. Évvel ez a hajó már elment, úgyhogy én még igyekszem ezt a 3 évet szépen ledolgozni, úgyhogy eddig, de hát az új embereknek erre mind szükség van. És hát kellene az a gond, hogy az agrárújságírásban nem jön senki. Úgyhogy lehet nem is olyan nagy kihívás azok számára, akiknek ilyen végzettségük van. A másik dolog pedig, hogy létszámstopp van a médiaházakban, és akkor meg kell tölteni a híroldalakat, meg a többit, amit muszáj. A mezőgazdaság, hát ez még úgy elmegy magától. Most az, hogy még működik, de néhány év, és akkor még megfogyatkozik a jelenleg agrár újságírásban lévők száma, úgyhogy erről azért akik felsőbb szinteken gondolkodnak, azoknak ezzel tervezni kellene. Mert erre szükség lesz bármikor, mert földek itt vannak, valaki művelni fogja, és erről beszélni kell. Ez a kincs, ez erőssége a vajdaságnak.
2: András, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát még egyszer gratulálok ehhez az elismeréshez.
3: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
5: Az interneten is.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Az egész családé.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig.
3: Dalok, melyeket szerettünk.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Számot hallottak.
1: 15 óra van.
0: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
1: Hírek.
2: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A 13. világvárosi fórum zajlik Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdés áll. A szerb államfő a fórum megnyitója után több nemzetközi találkozón is részt vett. Alekszandar Vučić hangsúlyozta, hogy Szerbia számára fontos a részvétel az intelligens városfejlesztéssel, az energetikával és a közlekedéssel kapcsolatos nemzetközi párbeszédben. A bakui fórumon állam és kormányfők, miniszterek, üzleti vezetők, urbanisták és civil szervezetek képviselői vitatják meg a városokat érintő legfontosabb globális kihívásokat. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyermekük gyilkolta meg. Emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőséget felelős tárca nélküli miniszter, a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nőt gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet, különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Új pályázatot hirdetett meg a tartományi közlekedési titkárság a helyi önkormányzatok számára, melynek célja a fény visszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár. A támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése lakott területeken. A kiírás a Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak. Egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-e. Magyar Péter tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta Antonio Costát, hogy technikai szintű egyeztetés kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. Antonio Costa közölte, hogy az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépés meg kell, hogy előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Olvasható a bejegyzésben.
1: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. Holnap napos gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat.
3: Egy óra múlva is csak a legfrissebbek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Egy bezdáni eseményről számolunk be a folytatásban, amit a hétvégén tartottak meg. Május 16-án, egészen pontosan szombaton, Bezdánban szervezték meg Nepomuki Szent János a folyók, hidak, hajósok és halászok, valamint a gyónási titokvédőszentjének ünnepét. A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a szabadtéri megemlékezés elmaradt, a szent emlékét azonban méltó és meghitt módon idézték meg a helyi Szent Simon és Júdás Tádi apostol. Római katolikus templomban bemutatott szentmisével, majd a Nepomuki Szent János kegykép előtti szertartással. Lenner Tíme a riportja következik.
2: Főtisztelendő Zelics Mihály atyát kérdezem itt a megemlékezést követően. Ugye elhangzott a prédikációban, hogy Nepomuki Szent János a hidak, a hajósok, a halászok és a folyók védőszentje, de amellett a gyónási titok védőszentje is. Mit üzen nekünk Nepomuki Szent János a mai, hát nem éppen csendes, elcsendesedő világban?
3: Igen, tehát ő sok mindennek mondhatnánk, hogy a védőszentje, és bár régen ért, mégiscsak azt kell mondani, hogy nagyon is aktuális szent, mint ahogy a megemlékezésben is hallhattuk, hogy ebben a modern világban, amikor tényleg egy gombnyomásra már kimegy minden hír, minden történés, minden, amit talán nem is biztos, hogy meg kellene osztani másokkal, de milyen könnyű megnyomni egy gombot, milyen könnyű felírni egy szöveget, milyen könnyű egy kis pipát megérinteni. Nem is gondolkodunk azon, hogy milyen súlya van a titoktartásnak. Tehát a gyónás is tulajdonképpen a titkon alapul, mert a gyónás az egy nagyon fontos szentség számunkra. Viszont ahhoz, hogy őszintén, hogy valóban az Isten felé teljesen megnyílva tudjunk gyónni, ahhoz benne kell, hogy legyen az elménkbe az, hogy na ezt, amit most én elmondok, senki nem fogja hallani. Mert ugye az áldozópap, aki ott ül, vagy a másik fülkébe, vagy a velem szembe, attól függ, hogy hogyan gyónok. Tudom, hogy ő csak tulajdonképpen egy átvezető az Isten és közöttem. Tehát amit én neki mondok, azt nem neki, hanem rajta keresztül a jó Istennek mondom.
2: Tehát a kimondott szó súlyára emlékeztet bennünket a szent, és arra is, hogy hidat képez tulajdonképpen ember és ember között.
3: Igen, tehát ez akkor még gyakorlatilag folytatása is lehet annak, amit mondtam, mert azzal, hogy mi mindent kifecsegünk, azzal, hogy mi mindent megosztunk, azzal mi tulajdonképpen romboljuk a bizalmat, romboljuk az emberi kapcsolatokat, és nem építkezünk, mert ugye minden titok, addig titok még nincs elmondva. És mi azt elmondjuk, vagy megosszuk valakivel, az már nem titok. Mert ugyanúgy az a másik is megoszthatja, az a harmadik is, és végén már terjed, mint a tűz. Tehát ő arra tanít bennünket, hogy hidakat építsünk ember és ember között, falu és falu között, nép és nép között, és ne pedig buta fecsegéssel hidakat romboljunk.
2: Ugyanakkor a vízi sportok, sportolók védőszentje is, ez is szintén nagyon aktuális itt Bezdánban. Az ünnepségre olyan formában, hagyományos formában sajnos most nem kerülhet egy sor az időjárás miatt, de nagyban kiveszik a részüket a bezdáni Dunáv Kajaklub versenyzői tagjai is.
3: Igen, immáron 11. éve, hogy tartjuk ezt a megemlékezést, ezt az ünneplést. Nem mi voltunk az ötletgazdák tulajdonképpen, mi is csak másoktól vettük át. Hagyomány az, hogy ilyenkor a megemlékezés folyamán bele építik valahogy azt is, hogy a víz is megjelenjen tulajdonképpen, meg a vízzel foglalkozó emberek is megjelenjenek az ünneplésben. Létezik az a bizonyos jánoskázás. Vidékünkön, Baján, Mohácson még megtalálható. Ennek tulajdonképpen egy-egy változata az, amit mi 11 évvel ezelőtt megálmodtunk, és azonnyomban partnerek voltak benne a kajakozók is, Nekik nagyon fontos a víz, hiszen a sikereiket ott tudják megvalósítani, és ezért partnereink voltak abban, hogy mintegy az ő védőszentjüknek a megünneplésébe is részt vegyenek. Kajakjaikba szállnak ilyenkor, és egy megvilágított koszorút húznak a Tonavel csatornán, mi pedig a parton állunk és figyeljük ezt a csodálatos látványt. Ezért is van az, hogy általában sötétedésre szoktuk tenni a szentmisét, hogy mire a templomi, beltéri megemlékezést elvégezzük, már kellőképpen sötétedés legyen kint, és látványosabb legyen a dolog.
2: Csutura Nikolával beszélgetek, aki kántor és helytörténész. A nepomuki Szent János szobornak is nyilván van egy története.
4: Hát a Bezdánban lévő Nepomuki Szent János szobora kapcsolatban dolog igazából egy Nepomuki Szent János kápolnával indul. Tehát amikor ide telepítették cseheket és szlovákokat 1700-as években, ők maguknak építették egy kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére 1760-as években. Valószínűleg, hogy 1762 volt, de azt nem tudhatjuk pontosan, de sajnos azt a kápolnát le kellett bontani, amikor ásták a Ferenc József csatornát, mert épp azon a szakaszon volt, ahol ástak a csatornák, és sajnos azt a kápolnát lebontották. Utána a hívek úgy döntötték, hogy a szent tiszteletére említik egy szobrot. 1814-ben épült a mai álló Nepomuki Szent János szobor itt a faluban, ami tehát nagyon régi és nagyon fontos számunkra, mert ugye minden évben megyünk processzióban hozzá, ha csak az idő megengedi.
2: Tudom, hogy felújítást is végeztek rajta.
4: Többször volt felújítás, ez vagyis 2001-ben, ha jól tudom, akkor ilyen több színbe festették a szobrot, de hát az első a nap, ahol minden tette a magáit, úgyhogy az a festék kicsit úgy le is volt kaparom, meg minden, és az utolsó felújítást úgy végezték, hogy sárgába festették a szobrot, mert úgy mondták a szakértők, hogy ez nem teszi kárt annak a kőnek, amiből épült a szobor, úgyhogy így tudtuk megőrizni maga a szobrat.
2: Seres Árpádot kérdezem, aki a Vajdasági Magyar Szövetség Bezdáni helyi szervezetének elnöke, amellett a Bezdán Info civil szervezet elnöke is. Bizonyára több éven keresztül, évtizedeken keresztül részt vesz a megemlékezéseken. Miként viszonyul a falu lakossága ehhez az ünnephez, emlékezéshez?
5: A falu hűen és szolgálattal gondol a Nepomuki Szent János személyre és a szoborra, és ezt is mutatja, hogy minden évben megemlékezzünk az emlékezetre, illetve ugye János eregetése, ugye, amit a kajakosok segítségével megvalósítunk. Fontos a falu számára, többször is a hétköznapokban megemlítődik az ő neve. Ugye van, hát volt hajógyár is, hajósok is, de hát jelenleg a legaktuálisabb ugye a kajakosok életében, akik hát minden nap szinte ott eveznek a Nepomuki Szent János szobor előtt, és hát tudják vagy nem tudják, de ott áll és óvja és védi őket. Úgyhogy mi örömmel és nagy lelkesedéssel várjuk is, és ahogy ma is vártuk az ünnepséget, sajnos ez a rész kimaradt az időjárás ugye miatt. A gyerekek lelkesen vártak, és már napok óta készültek, hogy...
2: Az ön fia is kajakos.
5: Így van, a fiaim is kajakosok, és várták. Ma éppen Apatinban voltunk versenyen, és hazafelé mondogatták is, hogy estére majd lesz ez a Jánoska eregetés, de sajnos elmaradt. De hát bízunk benne, hogy a jövőre szebb és kedvezőbb időjárás fog minket fogadni, és bízom benne, hogy majd, ahogy említették a kajakosok is, hogy kibővítjük ezt a megemlékezést több programmal, és színesebb is lesz, meg érdekesebb is.
2: Az ünnepség ismét alkalmat adott arra, hogy a helyiek közösen őrizzék vallási és közösségi hagyományaikat, valamint tisztelettel emlékezzenek meg a dunamenti település egyik fontos lelki örökségéről.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
7: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanannyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Felvásárolnak porcelán figurákat, nippeket, kristály és résztárgyakat, festményeket, gobleineket, karórákat, zsebórákat és faliórákat, valamint régi könyveket, fémből készült gyermekjátékokat és még sok mást. Érdeklődni a 063 699 224-es telefonszámon. 063 699 224. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Ma, május 18-án ünnepeljük a Múzeumok Nemzetközi Napját, amely minden évben ráirányítja a figyelmet a múzeumok közösségformáló, oktató és kulturális szerepére. Vendégünk pedig nem más, mint Ninkov Kovácsev Olga, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója. Beszélgetünk a mai ünnep jelentőségéről, az intézmény aktuális programjairól, valamint arról is, hogyan lehet közelebb hozni a múzeumokat a fiatalabb generációkhoz. Jó napot kívánok,
2: Jó
1: Olga!
2: Jó napot kívánok!
1: Nagy az érdeklődés egy ilyen napon a múzeum iránt?
2: Igen.
1: A sajtó
2: igen.
1: részéről és
2: igen,
1: az emberek
2: valóban,
1: részéről?
2: Valóban nagy az érdeklődés, aminek nagyon örülünk, hiszen hétfő van, és általában igen. hétfőn zárva van a múzeum, de mi most ebből az alkalomból, hogy ma van a múzeumok nemzetközi világnapja, nyitva tartunk, úgyhogy 4 óráig be lehet jönni. A technikai gyűjteményünkben, illetve kiállításban lesz egy foglalkozás. Mirnics József kishegyesi gyűjtő a gyűjteményének egy részét hozza el és mutatja be. Ezek régi diavetítők, mesefilmek, és hát mesefilmek gyerekeknek és idősebbeknek, így magyarázta ő el nekünk. Ezt fogja vetni azoknak, akik betérnek, és a műszereket is meg lehet nézni, szétszedni, összerakni. Nagyon sokan szépen reagáltak már arra is, hogy föltettünk egy fotót a Facebook oldalunkra, hiszen a gyermekkorukat hozta vissza ez a gép. Itt nagyon érdekes dizájnok vannak, formatervezések ezek a gépek között. Ugye a 70-es években már így a világűr kutatásnak köszönhetően különböző olyan fantázia formák kaptak helyet még ilyen tárgyak formatervezésénél is, és hát az ember ma már nem tudja, hogy ez talán hajszárító, vagy vetítőgép, mi lehet ez. Uh-huh. Van olyan, amelyik egyik se, hanem masszírozógép ebből a korból, de hasonló formatervezéssel bír.
1: Milyen időpontban lesz ez a program? Említett, hogy 4 óráig nyitva
2: igen,
1: tartanak.
2: Igen.
1: Tehát, hogy
2: 9-től.
1: 9-től, akkor 9-től már elkezdődött.
2: A Palicsi iskolából jönnek gyerekek, és nekik fog először bemutatót tartani Mirnics József.
1: Hogy látja, mennyire nyitott a közönség ma a múzeumi programok iránt, és ugye a felvezetőben is említettem, hogy hogyan is lehet közelebb hozni a múzeumokat a fiatalabb generációkhoz. Hogy látják önök? Belülről.
2: Hát mi úgy látjuk, hogy mindennek megvan a maga ideje és módja. Uh-huh. Tehát úgy, ahogy otthon is másképp beszélünk egy 5 éves gyermekhez, és másképp beszélünk egy középiskoláshoz például. Tehát más érdeklődési körük van, de ugyanakkor másképp fogják fel a világot, másra csodálkoznak rá. Ez egy pedagógiai folyamat, aminek tudatában vannak a múzeumok. Is. Sok múzeumban így nálunk is van múzeumpedagógus, igaz, amilyenki épp szabadságon, szülési szabadságon volt, majd szeptember kezd el dolgozni, de a kollégák megoldották addig is, saját maguk is nagyon, tehát nagyon sok kollega nagyon jó érzékel nyúlt hozzá a kiállításokhoz, és szép interaktív részeket alakítottak ki, például a természettudományi állandó tárlaton, vagy a régészeti állandó tárlaton, ahol ha például óvodák, vagy például szülők jönnek kisgyermekkel, a gyermek leülhet és kézbe vehet különböző eszközöket, úgy, hogy megértse, hogy mi is van tulajdonképpen kiállítva az üvegvitrínen belül. Vannak például tapogatható tárgyak kiállítva, például egy cápabőr is van, amit meg lehet simogatni, és lehet látni, hogy milyen szilánkos a cápának a bőre, vagy például a nyuszinak a szőre, egészen más, tehát, hogy ugye a természettudományi kiállításban ez mind megtalálható, de természetesen a felnőttek is szoktak oda menni, és ezeket megnézni, sőt van, aki leül és kiszínezi ezeket a rajzokat, amiket mi kikészítünk a madarakról, békáról, lepkéről. Természetesen, hogy sok felnőtt is szeret ilyesmivel foglalkozni, és jó magam is, amikor a múzeumokban utazom, mindig megnézem a múzeum pedagógiai kínálatot, illetve a füzeteket, és sokszor például azt szoktam megvenni. Úgyhogy ez egy olyan dolog, hogy nagyon sok mindennel lehet megszólítani megtartani a közönséget, függetlenül attól, hogy milyen idős az az emberke, vagy ember idősebb. És nekünk nagyon nagy öröm az, hogy kísérik a programjainkat, úgy is, hogy ha csak meghirdetjük, nagyon sokan szoktak eljönni például különböző előadásokra. Természetesen itt az idősebbekről van szó. Mi igyekszünk ugyanakkor érdekes előadókat hívni érdekes témákban. Például tavaly nyáron olyan régészeti témánk volt, hogy búvár régészet. És valóban olyan közönség jött el, akik egyébként soha nem járnak múzeumban, nem szoktuk őket látni, de akkor eljöttek.
1: Felkeltették a figyelmet.
2: Felkeltették, igen. És azt is nagyon szeretjük, hogyha ezek az előadások a tárlatokban zajlanak. Akkor közben ott egy olyan élményre tesz szert mindenki, amit hazavihet. Sokan mondják, hogy az első, ami nagyon fontos a múzeumokban, az élmény. Úgyhogy ezen az élményen mi elég sokat dolgozunk, gondolkodunk, de ha nem is teszünk semmit, csak például a kiállítás az, ami elvarázsolja a nézőt, már az is egy eredmény, úgy gondolom.
1: És mondjuk a digitális világ adta lehetőségeket mennyire tudják alkalmazni? Mi is, ahogy járjuk a gyerekekkel a múzeumokat, látom azt, hogy azért ma már nagyon fontos, főleg a fiatalabb korosztály számára, hogy azért ötvözzenek bizonyos technikákat, ami magát a kiállítást még érdekesebbé, innovatívabbá teszi.
2: Igen, igen. Mindegyik állandó tárlatunkban vannak monitorok, ahol bővegi információkat tud nyerni a látogató. Ezeket többnyire a nagyobb gyerekek szokták használni, tehát mondjuk általános iskolások vagy középiskolások, de természetesen a felnőttek is. Ugye hát a tartalomtól függ, és ezek mind több nyelven vannak, úgyhogy a külföldi látogató is ugye angolul végig tudja pörget ezeket. A néprajzi tárlatunkban például egy kvíz is található, tehát válaszolni lehet a különböző feltett kérdésekre, illusztrációkkal, és itt mindig szokott állni valaki és nézni. Van, akit ez vonz. Van, akit inkább az eredeti tárgyak vonzanak, és azokat szokta megnézni, magáivá tenni. Van pedig rögtön a monitorhoz siet. Ugye, hát ez embere válogatja.
1: Említette, hogy több nyelvűek például ezek az információk. Van arról információjuk, hogy honnan érkeznek mondjuk a külföldi turisták?
2: Hogy... Persze, hogy van. Hát akik nálunk lent a portán dolgoznak, a közönségszolgálatos embereink, ők ezt kísérik. Hát nem minden alkalommal rögzítik, tehát nem kérdezzük meg, hogy arra úgy de honnan jött. De azért előbb-utóbb kiderül, hogy Venezuelából, vagy Portugáliából, vagy hát természetesen az, hogy itt a környékről, Magyarországról, Horvátországból, Romániából, tehát ez egy megszokott dolog, és valóban innen vannak a legtöbben, ezekből az országokból, de hát külföldek is szoktak jönni, Kínából is természetesen, vagy Indiából, Anglia, Németország, onnan kevesebben fordulnak elő, de meglepő, hogy felkeresik, és van egy szokás, ugye egy a kultúrához hozzátartozik, hogyha utazunk valahova, akkor
1: egy múzeumot
2: egy
1: mindenféleképpen
2: megnézünk.
1: Felkeresünk.
2: Így van, ha arról a városról szeretnénk valamit tudni, akkor bemegyünk a múzeumba, és ott kapunk bizonyos fantasztikus információkat, amiket könnyebben, gyorsabban magunkévá tudjuk tenni, és utána már bátrabban, vagy egyszerűen lazábban mozgunk a térbe. És hát nálunk sajnos még a történelmi állandó tárlat még nem került vissza, de már a néprajzi, a természettudományi és a régészeti, valamint az állandó Magyar Galériai Képtár már megvan, tehát ezekkel mindig tudunk szolgáltatást nyújtani.
1: És várható egyébként, hogy a közeljövőben erre is sor kerül?
2: Hát mi természetesen mindent meg fogunk tenni, de hát ennek anyagi vonzatai vannak, és hát a nem csak a város, hanem különböző pályázatokra is kell gondolni, tehát hatalmas pénzek egy állandó tárlatnak a kivitelezéséhez.
1: Beszélgessünk egy kicsit a programokról is, mivel készülnek itt a közeljövőben. Az érdeklődők megszokhatták, hogy a május azért az a múzeumok éjszakájának egyik hétvégéje lehet májusban. Erre sor kerül-e az idei esztendőben? Ezt nagyon várjuk.
2: Mi nagyon készülünk. most szombaton, május 23-án, este 6 órától nyitva lesz a múzeum, valószínűleg, hogy éjfélig, és tárlatvezetések lesznek. Mivel úgy látjuk, hogy rossz idő lesz, tehát az előrejelzések azt mondják, akkor most az udvarban nem lesz koncert, ami szokott lenni, de viszont lesz új tárlat például, aminek az lesz a címe, hogy Modernizmus Szabadkán, és ezt a kiállítást pénteken nyitjuk, tehát május 22-én délben.
1: Hát akkor kíváncsian várjuk ezeket a programokat. Valószínűleg azért van még más is itt a nyári időszakra, vagy a nyár az
2: van,
1: már inkább
2: persze,
1: a pihenésé?
2: Nem, mi nálunk ez most úgy beindult, hogy például ugye júniusban van, 10-én a szecessziós világnap. Úgyhogy mi arra is készülünk, lesznek programok, de ugyanakkor június első felében lesz Jakobi Károly ismert vajdasági templomfestőről egy nagyméretű reprezentatív kiállítás, amelyhez Magyarországról is érkeznek művek. Úgyhogy Jakobi Károlyt most Kohrec Bab Zsuzsanna, a múzeum restaurátor, aki nagyon sok képét restaurálta és restaurálja folyamatosan. Ezt a festőt most nem csak mint templomfestőt fogja bemutatni, hanem mint arcképfestőt és zsánerfestőt is. Úgyhogy arra is nagy szeretettel várjuk a közönséget egészen szeptemberig.
1: És ami még egy üdefoltja a Városi Múzeumnak, az a hónap tárgya, amit ugye mindig hónapról hónapra bemutatnak. Ez egy fantasztikus kezdeményezés szerintem, és csak gratulálni tudok hozzá.
2: Nagyon szépen köszönjük. Már rég indult valóban, de nem bírjuk abba hagyni, mert mi is nagyon élvezzük, és úgy látjuk, hogy kellő visszhangja van neki. Úgyhogy most a hónap tárgya éppen egy kagyló, mivel hogy komplex jellegű múzeum vagyunk, tehát természettudomány, régészet, néprajz, történelem, képzőművészet jelen van a múzeumunkban, gyűjteményekben, ezekből szoktunk válogatni. Vagy valamilyen aktuális tárgyat, ami valamilyen dátumhoz kötődik, vagy például valamit, ami korszakhoz, mondjuk évvégén által ilyen karácsonyi ihlet és tárgyat szoktunk választani, vagy az új évre készülve olyat. Tehát valóban köszönöm szépen ezt a dicséretet, mert nagyon jó esik, jó hallani a visszajelzést, és örülök neki, hogyha ön így gondolja.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Ninkov Kovácsev Olgát hallották, a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóját, és akkor május 23-án szombaton múzeumok éjszakája.
2: Így van, köszönöm szépen.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovasversenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika, a híradó főbb témái. Világvárosi fórumot tartanak Bakuban. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többsége.

0: gyerekét saját gyereke gyilkolja meg. Erős földrengés rázta meg Kínát. Fényvisszaverő mellények beszerzésére pályázhatnak az önkormányzatok. 31. nemzetközi tudományos konferencia Szabadkán. Jönnek a részletek. Ha most nem biztosítjuk az energiatartalékokat, semmi sem marad a nyárra, a télre pedig még annyi sem. Erről is beszélt Alekszandr Vucic a 13. világvárosi fórumon Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdése áll. Mecserik Anit összeállítása.
1: A miniszterek és szakértők a Bakuban tartott Városi Világfórumot vasárnap nyitották meg. A találkozón egyik fő témaként a globális lakhatási válság kezeléséről tárgyalnak. A résztvevők szerint a gyors urbanizáció, a klímaváltozás és az infrastruktúra hiány miatt a problémát már nem lehet csupán nemzeti szinten megoldani. A találkozón Alekszandr Vucic is részt vesz. A szerb államfő beszédében jelentette be, miszerint a 2027-es belgrádi expo keretében egy új platformot mutattak be, ahol a városi problémák megoldására szolgáló új technológiákat és ötleteket ismertetnek. Több mint 140 ország mutathatja be majd saját fejlesztéseit, főleg a közlekedés, a mobilitás és az életminőség javítása területén, emelte ki. Az Expo 2027 házigazdáiként egy olyan platformot biztosítunk több mint 140 országnak, ahol a világnak bemutathatják kreatív és innovatív megoldásaikat, a zenétől a sportig. Egyúttal büszkék vagyunk arra is, hogy a belgrádi Expo 2027 lehetőséget ad konkrét innovatív megoldások bemutatására, amelyek segíthetnek a közlekedési problémák megoldásában, javíthatják a mobilitást és növelhetik a polgárok életminőségét, beleértve az elektromos repülőgépek új generációit, vagyis a légi járműveket és az intelligens közlekedési rendszereket is. Alekszandr Vucic a fórumon beszélt még a Szerbiában zajló legalizációról is, amelyről úgy nyilatkozott, minden eddiginél nagyobb sikert ért el. Szó esett továbbá a világ konfliktusairól, valamint az olaj és a gáz áráról is. A sajtónak nyilatkozva elmondta, nehéz és bizonytalan időszakok jönnek, ezért fontos az olaj és gázkészletek biztosítása, mivel ezek Európában és Ázsiában is gyorsan fogynak, miközben az árak emelkednek. Amint visszatérünk az országba, már holnap vagy holnap után új csapatokkal kell megbeszélést tartanunk. Már beszéltem Sinisa Málival is, nehéz, kihívásokkal teli időszak el előttünk. Biztosítanunk kell az energiatartalékokat, mert ha most nem biztosítjuk őket, nyáron semmink sem marad, télen pedig főleg. Ezért logikus az Egyesült Arab Emírségek döntése is, hogy olajvezetéket építenek Fudzsairába, amely a Hormuzi szoroson túl van. Így tankereik szabadon tudnak áthaladni. A résztvevők hat napon keresztül tárgyalnak a modern városvezetésről, az infrastruktúráról, a zöld energiáról, a fenntartható közlekedésről, valamint arról, hogyan válhatnak a városok ellenállóbbá az éghajlati és társadalmi változásokkal szemben.
0: Az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen Alekszandr Vucicjal folytatott beszélgetésében megerősítette, az Európai Bizottság támogatását Szerbia számára az Európai Unió felé vezető úton való előrehaladásban, jelentette ki a bizottság szóvívője. Paola Pinho hangsúlyozta, a megbeszélés középpontjában a júniusban megrendezésre kerülő EU-Nyugat-Balkán csúcs találkozó lesz, valamint az EU csatlakozással kapcsolatos reformok jelenlegi helyzete és a Nyugat-Balkán növekedési terve.
2: Ebben az összefüggésben von der Leyen elnök megerősítette elkötelezettségünket Szerbia támogatása mellett az EU felé vezető útján, és továbbra is teljes mértékben elkötelezetten és aktívan részt veszünk Szerbia EU csatlakozása felé tett előrehaladásának támogatásában.
0: A katonaságot is bevonták a belgrádi Szenyák ügyben folyó nyomozásba, amely AN feltételezett meggyilkolásával kapcsolatos, nyilatkozta Dragan Vasiljevic, a rendőrség igazgatója. A hatóságok 10 ember tartóztattak le, közülük 9-en előzetes letartóztatásban vannak, egy nő pedig házi őrizetbe került. Az ügyben kihallgatták a bűnügyi rendőrség korábbi vezetőjét is. A rendőrség szerint megtalálták azt a Hyundai típusú járművet, amelyet a gyanú szerint a holttest szállítására használták. Az autóban savat, kesztyüket és vérnyomokra utaló nyomokat találtak. AN holttestét továbbra sem találták meg. A gyanú szerint az áldozatot május 12-én ölték meg egy szenyaki étteremben. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyereke gyilkolja meg. Emelte ki Tatjana Macura, nemi egyenlőségét felelős tárca nélküli miniszter a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Az országban csökkent a családon belüli erőszak a nők ellen, azonban a gond mélyen gyökerezik. Tavaly Szerbiában legalább 18 nő gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt, az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak, leggyakrabban az áldozatok fiai. Macura szerint sok esetben az erőszakot nem jelentik, mert az áldozatok félnek vagy szégyellik a helyzetet. Különösen igaz ez akkor, amikor a bántalmazó a saját gyermekük. Hangsúlyozta, hogy nem csak az áldozatoknak, hanem a környezetüknek is kötelessége lenne jelezni az erőszakot a hatóságok felé. Macura elmondta, az erőszakot gyakran megelőzi pszichológiai és anyagi bántalmazás, ezek pedig figyelmeztető jelek. Úgy véli, a megelőzés, a gyorsabb bírósági eljárások és a szigorúbb büntetések kulcsfontosságúak a tragédiák számának csökkentésében. Magyar Péter tájékoztatta az Európai Tanács elnökét azokról az egyeztetésekről, amelyeket a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása érdekében kezdett a magyar kormány Ukrajnával. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán közölte, a kormányülés megkezdése előtt telefonon tájékoztatta Antonio Costát, hogy technikai szintű egyeztetést kezdtek az ukrán féllel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak mielőbbi törvényi garantálása érdekében. Antonio Costa közölte, hogy az ukrán elnök számára vasárnap világossá tette, minden további lépést meg kell, hogy előzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása. Olvasható a bejegyzésben. Erős földrengés rázta meg Kínát, két ember meghalt, több mint 7000-et evakuáltak, és 13 épület összeomlott. A Richter skála szerinti 5,2-es erőségű földrengés az ország délnyugati részén történt, többen megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. A hatóságok földrengés riadót rendeltek el, miközben az infrastruktúra és a közszolgáltatások továbbra is működnek. Új pályázatot hirdetett meg a tartományi közlekedési titkársága a helyi önkormányzatok számára, melynek célja fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár. A támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra a Vajdaság területi működő helyi önkormányzatok pályázhatnak. Egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet. A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29-e. A Szabadkai Közgazdasági Karon megrendezték a 31. Nemzetközi Tudományos Konferenciát, melynek keretében a kar fennállásának 66. évfordulójáról is megemlékeztek. Az idei tanácskozás központi témája a globális instabilitás üzleti környezetre gyakorolt hatása volt, amely napjaink egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi kihívásainak számít. Rózsa Krisztina riportja.
3: A konferencia közgazdaságtudomány több ágát is felölelte. A résztvevők több mint 10 európai és régiós országból érkeztek, hogy előadások és szakmai beszélgetések keretében mutassák be kutatási eredményeiket és osszák meg tapasztalataikat. Korhec Réka, a közgazdasági kar tanársegéde, előadóként is részt vett az eseményen, kollégáival közösen a körforgásos gazdaságról és annak alapelveiről tartottak előadást.
4: Én nagyon szeretem ezeket a konferenciákat, mivel hogy szerintem az egyik fő céljuk az a kapcsolatépítés, illetve a kapcsolati tőkének a kibővítése. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenkinek megfelelő alkalom arra, hogy akár a kollégákkal ugye többet barátkozzunk, aki a jelenlegi karról, ugye, akik vannak, illetve hogy bővítsük az ismeretségünket ugye a környező országokból érkező kollégákkal szintén.
3: A Szabadkai Közgazdasági Kar az oktatás és a gazdaság közötti kapcsolat erősítését kiemelt stratégiai irányként kezeli, és ezen a területen folyamatos növekedést tapasztal abban, hogy a hallgatók a szakmai gyakorlat elvégzése után sikeresen elhelyezkednek a munkaerőpiacon. Alexander Csucskovics, a Szabadkai Közgazdasági Kar dékánja. Ami a kulcsfontosságú dolog, azt mi már megértettük. Ezt az üzenetet próbáljuk már körülbelül 5-7 éve megvalósítani, mégpedig a gazdaság és az oktatás összekapcsolását. Mi ezt a jövőt építjük, mi egyetemként működünk, nincs duális képzésünk, de igyekszünk kapcsolatot kiépíteni a helyi gazdasági közösséggel, egyéni vállalkozókkal és azok vállalataival is. Többek között a kötelező szakmai gyakorlat formáján keresztül, amely 2 héttől akár 6 hónapig is tarthat. A Szabadkai Közgazdasági Kar az Újvidéki Egyetem egyik jelentős felsőoktatási intézménye, amely évtizedek óta képez közgazdászokat és gazdasági szakembereket. Az intézmény Szabadka mellett Újvidéken és Bujánovácon is működtet tagozatokat, és évente több száz hallgató kezdi meg tanulmányait.
0: A pontos idő 16 óra 12 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Filmoszkópok, diavetítők, filmtekercsek a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából. Új bemutató a szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. Jönnek a részletek. Érdekes programmal várt a látogatókat a Szabadkai Városi Múzeum a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából. A résztvevők a régi filmvetítés világába nyerhettek betekintést, filmoszkópok, diavetítők és régi filmtekercsek segítségével. Vajtai Viktória riportja.
5: A múzeumban egésznapos programokkal készülnek a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából, ahol a látogatók megtekinthetik a műszaki gyűjtemény kiállítását, valamint megismerkedhetnek a régi vetítési technikákkal. Az intézmény igazgatója kiemelte, fontos, hogy a fiatalabb generációk is találkozzanak a múlt technikai emlékeivel. Ninkov Kovácsev Olga, Szabadkai Városi Múzeum igazgatója.
6: Az idei mottója ennek a világnapnak az, hogy hogyan hozzuk össze a különböző értékeket, különböző embereket, különböző szétszabdalt világot. A múzeum valóban a találkozásoknak a helye, több generációnak a találkozása általában. Most is arra fog sor kerülni, hogy egy idősebb gyűjtő gyerekeknek fog beszélni és bemutatni régi gépeket.
5: A program egyik különlegessége Mirnics József gyűjtő bemutatója volt, aki évek óta foglalkozik diavetítők és filmtekercsek gyűjtésével. A látogatók több különleges, ma már ritkaságnak számító darabot is megtekinthettek, a fiatalabbaknak pedig rajzfilmet vetítettek le. Mirnics József gyűjtő.
7: Az iskolába elhoztam egy diafilmet nézni, vagy úgy illet is az anyaghoz, meg egy kis felüldős érdekesség. És nagyon rákattantak a gyerekek, tehát nagyon tetszett nekik. Tehát megtanulták kezelni a gépet is, meg ők olvasták fel a szöveget, úgyhogy utána jó párszor vetítettünk filmet.
5: A foglalkozás leginkább a fiatalabbak figyelmét kötötte le, ugyanis sokan most először találkoztak ilyen vetítőeszközökkel. A gyerekek közösen nézték végig a levetített filmeket, és érdeklődve figyelték, hogyan működtek régen ezek a készülékek. Gulyás Oldal Bálint, tanuló.
8: Körbejártuk még a múzeumot, sok régi érdekességet láttunk. A vetítőt mi olvastuk fel, még a Misi a Mókust néztük.
5: A rendezvény célja, hogy a látogatók ne csupán megtekintsék a kiállított tárgyakat, hanem élményszerű módon ismerkedjenek meg a múlt audiovizuális világával.
0: Pénteken mutatja be legújabb előadását a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Gogol a Köpönyek című művének színpadi változatát. Az előadást Kokán Mladenovics rendezésében láthatja a közönség. A történet pedig ezúttal nem csak egy kisember sorsáról, hanem az engedelmességről, a rendszerekről és a hétköznapi felelősségről is szól. Dudás Dániel összeállítása.
2: Nyomasztóan ismerős világ elevenedik meg Gogol a Köpönyek című történetében. Az előadásban Kucsov Borisz alakításában megjelenő főhős Akakij Akakijevics egy jelentéktelen hivatalnok, aki egész életében csak egyetlen dolgot akar, nem útban lenni senkinek. Csendben dolgozik, engedelmeskedik, és közben lassan maga is a rendszer részévé válik.
9: Ez a történet a mi adaptációnkban, vagy egy elmesélésünkben egy nagyon izgalmas formát öltött, úgyhogy számomra, mint színész számára és mint ember számára nagyon közeli az a módszer, ahogy a rendező dolgozik, és amilyen előadásokat csinál. Úgyhogy én nagyon azonosulni tudok úgy a stílusával, mint ezzel a szatirikus hangvételével, és ugyanúgy az egész dinamikájával, látványával, és nem mellesleg a mondani valójával, ami nagyon fontos, az üzenetével.
2: A Kosztolányi Dezső Színház új előadása ezt a klasszikus történetet helyezi mai gondolatébresztő megközelítésbe. A rendező Kokán Mladenovics szerint az előadás nem a szörnyetegekről szól, hanem azokról az emberekről, akik hallgatnak, alkalmazkodnak és végrehajtanak. Azokról, akik csak végzik a munkájukat. A mi Akakij Akakijevicsünk ebben a világban él, amiben mi is élünk. Egy hivatalban dolgozik, méghozzá egy dokumentum megsemmisítő hivatalban. Olyan hivatalban, amely mindent megsemmisít, aminek bizonyos hatalmak nem szeretnék, hogy nyoma maradjon. Dokumentumokat, szerződéseket, titkos megállapodásokat, mindenféle visszaélést és azokat a szörnyű dolgokat, amelyek kompromittálnának egy hatalmat. Gyakorlatilag egy aktuális hatalom minden szennyét eltünteti, abban a meggyőződésben, hogy ő csak a munkáját végzi. Ez az ő életfilozófiája. Akakij Akakijevics csak a munkáját végzi. Nem avatkozik bele a körülötte lévő világba, nem ellenőrzi, mit semmisít meg, és így tovább. Míg nem egy pillanatban rá nem döbben, hogy valójában mások életét semmisítette meg. Hogy egy rendszer szolgája volt, és hogy hallgatni, tűrni, csak végezni a munkánkat, egy bizonyos ponton azt jelenti, hogy cinkosává válunk annak a gonoszságnak, amelyben élni vagyunk kénytelenek. A színpadi változat erőteljes képekkel és mai hangvétellel beszél hatalomról, félelemről és közönyről. Arról, hogyan válhat az ember észrevétlenül egy embertelen rendszer részévé. A bemutató pénteken 19 óra 30-kor kezdődik, valamint vasárnap is megtekinthető lesz ugyanebben az időpontban.
0: A pontos idő 16 óra 18 perc, híradót hallottak.
10: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fok van, és gyenge északi szél foly. Kedden napos gomoly felhős időben lesz részünk. Kora reggelre 10 fokig hűl a levegő, a délutáni csúcsérték 23 fok körül alakulhat. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszonthallásra!
10: Hírműsorok óránként.
11: Programajánlatok.
12: Határhelyzet.
11: Időjárás.
13: Közérdekű információk.
14: Itt. Az SMR-ben.

Hinta. 16 óra múlt 29, pontosan 30 perccel most váltott át az óra. Köszönt Önöket adásvezető technikusunk Farkas Ervin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Hát a hét első körhintájánál vagyunk, ugye 2026. május 18-a van, és ahogy szoktam volt mondani, azért szép lassan vége lesz ennek a hónapnak, és most már nem sokára június, úristen, még kimondani is sok, hogy június van, hiszen most volt még csak szilveszter, és tényleg már ideérünk szép lassan az év derekához is. Na de, mi mindennel várom Önöket ebben az órában, Happy Ganggel, FLM-mel, illetve nagyon jó slágerekkel, és természetesen közérdekű infókkal, méghozzá kis rövid hírekkel és érdekességekkel is, úgyhogy érdemes velünk tartani, de a fókusz a zenén van, tehát tényleg nagyon jó zenéket válogatott össze nekünk a rádió zenei szerkesztője. Ahogy említettem, Happy Ganggel New Yorkba, Rióba és Tókióba megyünk most, úgyhogy legyenek itt velünk, és körhintázzanak, lehet írni is a 066 36 36 33-as SMS számra, hozzá lehet szólni a műsorhoz. Csapjunk is a lovak közé, induljon a mai körhinta.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

16 óra múlt 41 perccel, és már is jövök még pedig egy közérdekű információval itt a 107,1-en, mégpedig, hogy hogyan dolgoznak a szabadkai egészségházak. Ugye a megszokott rend szerint kivéve a következő orvosi rendelőket, a Hajdújárási Egészségház mégpedig kedden és csütörtökön 10.30 és 13 óra között, szerdán 13.30 és 17 óra között, pénteken pedig 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket. A Királyhalmi Egészségház kedden és csütörtökön 13.30 és 16 óra, szerdán 10 és 13 óra között, majd pénteken 10.30 és 14 óra. A Ludasi Egészségház kedden és csütörtökön 9 és 10 óra között fogadja a betegeket. Ugye értelemszerűen ma már hétfő szinte elmúlt, de hétfőn, szerdán és pénteken zárva tart. Az Újzsednyéki Egészségház kedden és szerdán 7 és 10 óra között fogadja a pácienseket, csütörtökön és pénteken pedig 10.30 és 14 óra között. A Nagyfényi Egészségház kedden és szerdán 13.30 és 14 óra között dolgozik, csütörtökön és pénteken 7 és 10 óra között. A Pestcsara rendelő kedden, szerdán és pénteken 7 és 14 óra között, csütörtökön pedig 13 és 20 óra között fogadja a pácienseket. A Sugárúti Gerontológiai Központ rendelője mégpedig szerdán, csütörtökön és pénteken 7 és 14 óra között, holnap kedden viszont 13 és 20 óra között dolgozik. És a Tavankúti rendelő kedd, csütörtök és péntek 7 és 14 óra között, szerdán pedig 13 és 20 óra között várja a pácienseket. Amit most elmondtam, megtekinthetik a pannonrtv.com-on is, természetesen a közérdekű fűre kell kattintani, és ott megtalálhatják az e-heti rendet, mégpedig a szabadkai egészségházak e-heti rendjét. Már is megyünk tovább, Thinking of You, ez következik itt a 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 88 96 098-as telefonszámon kapható. 063 88 96 098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
9: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
5: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Rövid hírek a 107,1-en. Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az olmozott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz, az ólommentes benzini 57,6 dinár literenként, míg a gázolai 59,23 literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiacán. Árának növekedése miatt a döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkársága a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére, Vajdaság területén.

Én tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra a Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak. Egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet, a pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyerekük gyilkolja meg, emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Tavaly Szerbiában legalább 18 nő gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt. Az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak. Leggyakrabban az áldozatok fiai. És nézzük, hogy milyen időre kell készülnünk, mégpedig a mai napon, illetve a továbbiakban. Per pillanat Szabadkán és környékén 21 fokot mérhetünk, illetve holnap már 22 lesz majd, a szerdán pedig 25 fok is lehet.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Reklám következik.
5: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.

0: Hölgyeim és uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben.

És 17 óra múlott 20 perccel. Nézzük csak, hogy milyen időre van kilátás. Az elkövetkezendő napokban a meteorológusok szerint hát szép lassan kúszik felfelé a hőmérő higanyszála. Képzeljék el, hogy vasárnap akár 29 fokot mérhetünk, hát most nem, el sem akartam hinni, amit látok, illetve a jövő hét elején akár 30 fok is lehet, de szép lassan, ugye holnap már 21, majd 23, 20, 26, és így kúszunk felfelé. Igazi nyárias időben lesz részünk, amire figyelni kell, tehát, hogy a napsütésé lesz a főszerep, ami jó hatással lesz hangulatunkra és közérzetünkre. Egyeseknél egy kis dekoncentráltság, fáradékonyság is előfordulhat, amit fontos észben tartani. Erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. Zanzibár jön, szerelemről szó sem volt, azután pedig Phil Collins itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallott.

0: ajánló következik.
1: A keddi napindítóban Kassoli Violetta és Agárdi Gábor számít majd a hallgatók figyelmére. Aktuális információkkal, hírekkel készülnek, aztán beszámolnak majd a Bezdáni Dunáv Kajak Klub sikereiről és a kerti teendőkről is, amelyek esedékesek így májusban.
2: A Mozaikban számítok a figyelmükre, kiderül, hogy mitől lesz valaki sikeres influencer is, milyen felelősséggel jár az online jelenlét, valamint arról is beszámolunk, hogy május 30-án ne nyitja kapuit a Magyar Kanizsai Lepke otthon.
1: Tartsanak velünk!
3: Ajánlót hallottak!

0: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger.

17 óra múlt pontosan 40 perccel, és a Seven Wonders volt hallható. Ezután pedig egy nagyon jó kis zeneszámmal jövünk, de előtte még egy kicsit. Olyan szép időnk van a természetben, kalauzolom önöket, hiszen jubileumi fecske pályázatot hirdettek Szerbiában. A Szerbiai Madárvédelmi és Madártani Egyesület idén 10. alkalommal hirdette meg a háztartás, amelyet a fecskék választottak, elnevezésű pályázatot. Ennek keretében azokat a szerbiai háztartásokat keresik, amelyekben füsti fecskék fészkelnek. A jubileumi év alkalmából az Egyesület megnövelte a díjalapot is, az első 3 helyezett pénzjutalomban részesül, de minden olyan háztartás kap ajándékot, ahol legalább egy aktív fecskefészek található. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a fecskék védelmére és arra, milyen fontos szerepet töltenek be ezek a madarak az emberek környezetében. A verseny május 29-ig lehet jelentkezni. Az első helyezett 1 tonna kukoricát, a második 1 tonna búzát, a harmadik pedig 1 tonna árpát nyerhet. A fecskeállomány az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent Szerbiában is. Elsősorban az intenzív mezőgazdaság, a falvak elnéptelenedése, az állatállomány csökkenése, valamint a rovarirtószerek használata és a klímaváltozás miatt. A pályázattal azokat a családokat szeretnék elismerni, amelyek lehetővé teszik a madarak fészkelését otthonaikban. A Szerbiában élő 5 fecskefaj közül a füsti fecske kötődik leginkább az emberhez, illetét teljes mértékben az emberi háztartásokhoz kapcsolta. Ahhoz, hogy fészket építsen és felnevelje fiókáit a szerbiai istálukban, tavasszal 5-6 ezer kilométert repül Afrikából, ahol a telet tölti. Tehát lehet jelentkezni a jubileumi fecske pályázatra.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.

Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Szerbia kormánya döntést hozott az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó ideiglenes csökkentéséről, amely május végéig lesz érvényben, jelent meg a hivatalos közlönyben. Az olmazott benzin jövedéki adója literenként 61,24 dinár lesz, az olajmentes benziné 57,6 literenként, míg a gázolajé 59,23 literenként. A döntést május 14-én hozták meg a nyersolaj világpiaci árának növekedése miatt. A döntés május 16-ától május 31-ig marad érvényben. Új pályázatot hirdetett meg a tartományi energetikai építésügyi és közlekedési titkárság a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja fény visszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak. Egy pályázó legfeljebb 500 000 dinár támogatásban részesülhet,

0: A pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29. Szerbiában a családon belüli erőszak által elhunyt nők többségét nem partnere, hanem saját gyerekük gyilkolja meg, emelte ki Tatjana Macura, a nemi egyenlőségért felelős tárca nélküli miniszter a nők elleni erőszak áldozatainak nemzeti emléknapja kapcsán. Tavaly Szerbiában legalább 18 nő gyilkoltak meg, és 13 nő elleni gyilkossági kísérletet jegyeztek fel. A legtöbb áldozat 60 év feletti volt. Az esetek többségében az elkövetők a gyermekek voltak. Leggyakrabban az áldozatok fiai. És most nézzük, hogy milyen időre kell készülni, mégpedig per pillanat Szabadkán és környékén 20 fokot mérhetünk, az előttünk álló napokban pedig nagyon kellemes, koranyárias időjárásban lesz részünk.
1: Minden, ami számít, egy helyen.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Szédülés nélkül.
1: Körhinta.
2: Örögjenek velünk hétköznaponként a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Körhinta.
3: 18 óra múlt, 21 perccel továbbra is körhinta, itt a 107,1-en Cindy Lauperrel megyünk majd tovább, illetve, és szállnak a napok, az is itt lesz velünk még, de Kovalszky meg a Vega is, és ne felejtjék el, hogyha hétfő, akkor mesél a Szabadkai Magyar Rádió, tehát nagyon jó kis mesét állított össze nekünk Búzáns Zsuzsanna. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a továbbiakban is, nézzük, hogy hány fokot mérhetünk, pár pillanat most már csak 20 fok van, hát nagyon lassan, de tényleg szép lassan kúszik lefelé a hőmérő higanyszára. Érdemes továbbra is itt maradni velünk a 107,1-en.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. Ma folytatjuk Szél Jankó történetét, melyben Sünit talál a kertben, de sikerül elijesztenie hosszú-hosszú időre. Na de ami utána történik, hát az lesz száma meglepő. Gyertek, járjunk utána. Fogadjátok szeretettel a szerzőt, Toma Viktóriát.
1: A sünmalac. Késő délután volt, és Szél Jankó szokásához híven éppen délutáni sziesztáját töltötte. Az ablakban üldögélve figyelte a járókelőket. Ilyenkor a legcsendesebb a ház, anya bébi babát altatja, apa dolgozik, Zsüninek és Bőszinek pedig csendben kell lenniük, nehogy megzavarják kis testvérük álmát. Szél Jankó épp hogy csak feltápászkodott délutáni sziesztájából, és álmosan lemászott az ablakból. Zsüni és Bőszi a kirakóval szöszmötöltek a sarokban, és mivel Szél Jankó nem szereti a puzzle-t, úgy döntött, sétál egyet. Amikor kilépett az udvarra, különös hangokra lett figyelmes a szederbokrok közelében. Valami furcsa szuszogást hallott. Hegyezte a fülét, vajon honnan jön ez a furcsa nesz? Egyszer csak valami megmoccant a szederindák tövében. Szél Jankó közelebb lopakodott.
2: De hiszen ez egy sündisznó,
1: kiáltotta vidáman, majd rögtön el is hallgatott, mert a kis állat a hangra összegömbölyödött. Biztosan nagyon megrémülhetett szegényke. Szél Jankó lassan hátrált, majd mikor úgy gondolta, elég messzire került a sünitől, és nem ijeszti meg, ha hirtelen mozdulatot tesz, sarkon fordult és beviharzott a házba. Azt a felfordulást, amit ezután csinált, el sem tudjátok képzelni. Gyerekek, gyerekek, óbégatta, egy sündisznó, sündisznó a szedresben, gyertek gyorsan, ilyet még nem láttatok. Zsüni és Bőszi épp a Pinokkiós kirakóst rakták, és el sem tudták képzelni, mitől ilyen rettentően izgatott Szél Jankó. Kirohantak az udvarra, hát látják, amint lábújhegyen a szederbokrok felé lopakodik, és még mást is láttak ám. Jaj, de édes kis Zsüni, kiáltott Zsüni, aki már tavaly nyáron is látott sündisznót, amikor mamival a virágos kertben kapálgattak. Most is azonnal, míg az ajtóból kiszúrta a kis tüskést. Bőszi nem értette, hogy mi történik, ezért Zsüni kézen fogta és csendben a szedreshez vezette, egészen közel a sündisznóhoz, hogy a kisfiú is jól szemügyre vehesse. A Zsüni meg sem mozdult, annyira megrémült szegény. Sünmalac, suttogta Bőszi izgatottan. Mi az, hogy sünmalac? Értetlenkedett türelmetlenül Szél Jankó. Zsüni azonban tudta, mit ért ez alatt kisöccse, és nevetve magyarázta Szél Jankónak. Kis sündisznó, vagyis sünmalac. Jaj, Bőszinek muszáj mindennek valami más nevet adni, dohogott Szél Jankó. A Zsüni közben ijetten szaglászta a gyerekeket. Szél Jankónak megint támadt egy bolondos ötlete. Tudjátok mit? Most menjünk kicsit távolabb, hogy a Zsüni elindulhasson haza. Mi meg csendben utána lopakodunk, követjük a kuckójáig. Akkor aztán minden nap megnézhetjük, mit csinál, és élelmet is vihetünk neki. Zsüni és Bőszi belementek a játékba. Visszavonultak egészen a bejárati ajtóig, onnan figyelték a kis sünmalacot. A Zsüni tett néhány tétova lépést apró lábaival, Uzsgyi, megindult a kert felé. Szél Jankó is a gyerekek utána iramodtak, de a Zsüni nagyon fürge volt. Nézzétek, beszaladt a málnabokrok közé a szomszéd kerítése mellett, kiáltotta Szél Jankó. Szél Jankó, én nem látom sehol, hova tűnt, kérdezgette Zsüni izgatottan Jankót, aki közben bemászott a sűrű bozótba. Hajjaj, valami megszúrta a popsimat, panaszkodott C. Jankó. Biztos a Zsüni, súgta izgatottan Zsüninek Bőszi. A málna bokorban bizony akad egy-két tövis, anya hangját hallották a hátuk mögött. Mit csináltok? Kérdezte anya, aki nem látta a sűmmalacot, csak azt, hogy a gyerekei a földön hasalnak a málna bokrok tövében, C. Jankó meg a bokorban jajgat.
2: Hol a Zsüni?
1: Kérdezte Bőszi, és már is sírásra görbült a szája. Hol lenne? Elszökött, kedves C. Jankó barátunknak köszönhetően. Hogy neked micsoda buta ötleteid vannak, most aztán teljesen elvesztettük a sűnmalacot, támadt rá Zsüni C. Jankóra. Á, sündisznót láttatok? Majd holnap is biztos kijön a kertbe sétálni. Én is láttam valamelyik nap, nyugtatta anya a gyerekeket. Most pedig befelé, kész a vacsora. Bőszi és Zsüni lógóorral mentek vacsorázni. C. Jankó pedig összeszurkált popsiját dörzsölgetve ült az asztalhoz. Zsüni mérges pillantásokat vetett felé. Hogy lehet egy világutazó ilyen buta? Tudnia kellett volna, hogy megijesztik a kis tüskést, ha utána szaladnak a kertben. Zsüni még csak 5 éves volt, de egyre többször érezte úgy, hogy jobban tenné, ha nem hallgatna C. Jankóra. Legtöbbször ő meg Bőszi járnak pórul, C. Jankó meg, mint aki jól végezte dolgát, visszamászik az ablakpárkányra és sütteti a hasát. Ezután minden este kiültek C. Jankóval az ajtóba, és ott lesték, várták a kis sűmmalacot. C. Jankót kicsit bántotta az eset. Hát így próbált kedveskedni Zsüninek. Türelmesen üldögélt mellette, és nagy kalandjairól mesélt, hogy a kislány ne unatkozzon. Bőszi anyát nyaggatta folyton. Anya, mikor jön? Anya persze folyton megfeledkezett a sűnmalacról, mással volt elfoglalva. Kicsoda, Bőszikém? Hát a sűnmalac mikor jön? Azt mondtad majd ma? Aggodalmaskodott a kisfiú. Ja, hát biztosan előjön hamarosan, csak a múltkor nagyon megijedt, válaszolt ilyenkor türelmesen anya. Teltek múltak a napok. Egy nyárvégi estén aztán Zsüni motozásra lett figyelmes a szomszédház falának tövében. Intett Bőszinek, közben pedig figyelmeztette, hogy legyen nagyon csöndben. Oda lopakodtak a szedreshez, és voltam mit látniuk. Ott sorakoztak mind. 1, 2, 3, 4, számolgatta őket izgatottan Zsüni. 1, 2, 4 sűnmalac, visította Bőszi. Én tudtam, hogy visszajönnek, mondta elégedetten C. Jankó, és hegyként keresztbe tette a kezét. Anya, gyere gyorsan, kiáltozták a gyerekek. Anya azt hitte, baj van, és ilyetten rohadt ki a kiabálásra bébi babával a karján. Nézd, anya, a sűnmalac elhozta a testvéreit, 4 vannak, újjongott Zsüni. A sűnmalacok most kiszaladtak a szederbokrok mögül, és szaladtak a kert felé a fal tövében. Bébi baba, ahogy meglátta őket, örömében felsikított és tapsolt a kis kezével. Bébi babának is tetszenek a sűnmalacok, mondta nevetve anya. Látod, Zsünikém, nem veszett el a sűnmalacunk, sőt, még több sűnmalacunk lett. C. Jankó így emlékeztette Zsünit, hogy most már nem kellene rá haragudnia. Hát persze, nem is haragszom már rád egy ideje. Olyan szép történeteket meséltél nekem esténként, amíg a Zsüniket vártuk az ajtóban, mondta Zsüni Jankónak, aztán jól meglóbázta kis pajtás a lógó lábait. Így kedveskedett neki, mert C. Jankó nem szereti a nyálas puszikat, de annál jobban kedveli a kellemes láblóbázásokat.

Szél Jankó kalandjainak sora végtelen, ezért legközelebb egy újabb történettel érkezünk, de amíg nem fújja ide ismét a szél Jankót és a kis családot, addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

Ya, ya, ya.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Látványos lovas versenyekkel, hagyományőrző bemutatókkal és egésznapos családi programokkal várja az érdeklődőket a 14. Vajdasági Vágta. A rendezvény délben ünnepélyes megnyitóval veszi kezdetét, majd egymást követik a Vajdasági Vágta előfutamai, az ügető futamok, valamint a Szabadkai Vágta és a Paraszt Vágta. A program különleges színfoltjai között szerepel a Pásztor István emlékfutam, Tóth Lajos csikós bemutatója, valamint a Puszta Ötös produkció. A nap folyamán emellett főzőverseny és kézműves vásár várja a kilátogatókat, a gyerekeket légvár. A késő délutáni órákban következnek a döntők, amelyeket ünnepélyes díjátadó követ. A rendezvény méltózárásáról a Budapesti Operett Színház művészeinek koncertje gondoskodik. A Vajdasági Vágta nem csak sportesemény, hanem közösségi ünnep is, ahol a hagyomány és a szórakozás találkozik. Találkozzunk a Nemzeti Vágta előfutamán, május 30-án a Szabadkai Lóversenypályánál.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ha most nem biztosítjuk az energiatartalékokat, semmi sem marad a nyára, a télre pedig még annyi sem. Erről is beszélt Alekszandar Vucic a 13. világvárosi fórumon Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdése áll. A 93. nemzetközi mezőgazdasági vásáron ma a látogatók a szakértői és üzleti találkozók mellett különböző szakelőadások sorozatát követhették. Ezek a modern mezőgazdaságról, a fenntarthatóságról és az új technológiákról szóltak. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkárság a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet, a pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29. És nézzük, milyen időre számíthatunk az elkövetkezendő napokban, holnap akár 22-23 fokot is mérhetünk.
1: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács

0: Idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
1: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
2: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
3: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
2: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
1: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Öregenek velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Körhinta.
2: És akkor nézzünk szét így a mai Körhinta utolsó órájában a pannonrtv.com-on milyen cikkekkel is találkozhatunk. Tudják, ahogy szoktam, volt címeket fogok felsorolni, mégpedig a szerb államfő is részt vesz a világvárosi fórumon Bakuban, illetve magyar-szerb agrárszakmai nap a mezőgazdasági vásáron. Erről is lehet olvasni, vagy arról, hogy macut folytatódik a digitális infrastruktúra fejlesztése és a közigazgatás modernizálás. Szerbia olyan ország szeretne lenni, amely a tudása és az innovációra és a modern technológiára épül, jelentette ki Gyúró Macut. Illetve egy ilyen címmel is találkozhatnak, 12 közlekedési baleset egy hét alatt, a Szabadkai Rendőrkapitányság területén összesen 12 közlekedési baleset történt az elmúlt héten. Erről is lehet olvasni. Vagy arról is, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy új lapot nyisson az ukrán-magyar kapcsolatokban. Készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, jelentette ki Andri Sibiha az Orbán Anitával folytatott telefonos egyeztetés után. Erről is lehet, és ha tovább lapozgatunk, akkor ilyen címekkel is találkozhatunk, hogy nem a férj, hanem a gyerekek a leggyakrabban az elkövetők, erről is lehet olvasni, vagy rendhagyó zene és történelem óra a zentai, a csantavéri, és a szajáni diákoknak egy ilyen címmel is találkozhatunk. Na de lapozgathatunk tovább, és természetesen a Pannon televízió műsorújságát is el tudják olvasni, vagy ha a programok, rendezvények szűkében lennének, ez a fül alatt nagyon-nagyon sok programot találnak önöknek maguknak, illetve a közérdekű fül alatt pedig az aktuális közérdekű információkat tudják elolvasni, vagy ha például lemaradtak volna műsorainkról, akkor visszanézhetik a pannonrtv.com-on, illetve bejátszásainkat is. Kattintsanak pannonrtv.com.
1: A 90-es évek zenéi, a magyar retrószágok nálunk szólnak.
3: A Szabadkai Magyar Rádió.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: Ajánló következik.
1: A keddi napindítóban Kasszoli Violetta és Agárdi Gábor számít majd a hallgatók figyelmére. Aktuális információkkal, hírekkel készülnek, aztán beszámolnak majd a Bezdáni Dunáv Kajak Klub sikereiről és a kerti teendőkről is, amelyek esedékesek így májusban.
2: A Mozaikban számítok a figyelmükre, kiderül, hogy mitől lesz valaki sikeres influencer és milyen felelősséggel jár az online jelenlét, valamint arról is beszámolunk, hogy május 30-án ne nyitja kapuit a Magyar Kanizsai Lepke otthon.
1: Tartsanak velünk!
3: Ajánlót hallottak!
4: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: között!
1: Körhinta! Már is egy közérdekű információval jövök, mégpedig a Szabadkai Köztisztaság és Parkosítási Kommunális Közvállalat értesítésével tudják, június 10-ig szervezik meg a tavaszi nagy takarítást. Május 19-én, tehát holnap kedden, és május 20-án szerdán a Kertváros helyi közösségben folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket a következő helyeken teszik ki: a Sumica iskoláskor előtti intézménynél, a Nikola Tesla és a Pinki Néphős utca sarkán, illetve a Josip Krás utcai önkiszolgáló mögött, és a Boskó Buha és a Szava Kovácsovics utca kereszteződésében.

0: Apa anyacok még egy kört, na?
1: Szálljanak fel önök is! Körhinta 107,1 MHz-en!
2: Szép lassan elérkeztünk a mai körhinta utolsó perceihez, ne menjenek sehova, nagyon jó zenékkel várjuk önöket, holnap pedig minden a megszokott rendben, napindító 6-tól 10-ig, majd utána pedig mozaik 10-től 14 óráig. Velem legközelebb körhinta című műsorunkban találkozhatnak 16.30-tól egészen 20 óráig, várom önöket akkor is, de természetesen legyenek már reggel 6-tól a Szabadkai Magyar Rádióval, itt a 107,1-en. Na már most búcsúzik a mai stáb, fő és felelős szerkesztőnk Didit Szuzanna, a mai adásvezető technikusunk Farkas Ervin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép estéjük, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ha most nem biztosítjuk az energiatartalékokat, semmi sem marad a nyára, a télre pedig még annyi sem. Erről is beszélt Alekszandar Vucic a 13. világvárosi fórumon Bakuban. A találkozóra 41 ezer résztvevő érkezett a világ mintegy 180 országából. A rendezvény középpontjában a fenntartható városfejlesztés, a modern infrastruktúra és a megfizethető lakhatás kérdése áll. A 93. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron ma a látogatók a szakértői és üzleti találkozók mellett különböző szakelőadások sorozatát követhették. Ezek a modern mezőgazdaságról, a fenntarthatóságról és az új technológiákról szóltak. Új pályázatot hirdetett meg a Tartományi Energetikai Építésügyi és Közlekedési Titkárság a helyi önkormányzatok számára, amelynek célja a fényvisszaverő mellények beszerzésének támogatása az általános iskolák első osztályos tanulói részére Vajdaság területén, tette közzé Facebook oldalán Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. A pályázat teljes keretösszege 2 millió dinár, a támogatás célja pedig a legfiatalabb közlekedők biztonságának növelése, valamint a közúti balesetek számának csökkentése a lakott területeken. A kiírásra Vajdaság területén működő helyi önkormányzatok pályázhatnak, egy pályázó legfeljebb 500 ezer dinár támogatásban részesülhet, a pályázatok benyújtási határideje 2026. május 29. És nézzük, milyen időre számíthatunk az elkövetkezendő napokban, holnap akár 22-23 fokot is mérhetünk. Mi házhoz visszük a híreket.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A legtöbb információt nálunk hallják. Exiu dallamok minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között a 107,1-en.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.

0: legszív slágerek az SMR-ben.
1: Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Álló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiú slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: interneten
1: is
2: a 107,1 MHz-en. Rádió.
0: Minden idők legnagyobb exiós slágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között.
1: Tekerje fel a hangerőt. És...
3: ne állítson az állomáskeresőn.
1: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
0: Minden este.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsics utca, 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e, a jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: A 70-es évek slágerei.
3: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene mindenki.
3: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ez 7,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsity utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Legendás előadók, emlékezetes dalai.
3: Mi leporoljuk a régi slágereket.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Dalok, melyeket szerettünk.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek
0: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: A 70-es, a 70-es, a 70-es,
1: és 80-es, és 80-es, és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Amun kásjú szándékkal épített, készlet és hozzá többet nem tehet.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Hangolódjanak ránk a hallgatók hullámhosszán, a 107,1 MHz-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.